0: korukat. Az aratás kezdésének időpontja a középkortól kezdve Sarlós boldogasszony napja július 2-a volt. Aztán a köztudatban Péter Pál napja, azaz június 29-e lett e nap, de tulajdonképpen nem lehet egységes időpontot megállapítani az aratás megkezdésére, hiszen a Kárpát-medencében nem egyszerre érik be a gabona. A déli, illetve sík területeken sokkal hamarabb kezdhetik az aratást, mint északon vagy a hegyek között. Zárójelben hadd jegyezzem meg, ez tette lehetővé, hogy a summások akár több száz kilométert utazva több héten keresztül dolgozzanak különböző birtokokon, ezzel az igen nehéz, fárasztó munkával megkeresve a kenyérre való téli gabonát. Sarlós boldogasszony napján, július 2-án csak jelképesen kezdték meg az aratást. Ez a nap ünnepnek számított. Csak néhány kasza vagy sarló vágást tettek a búzába, és úgy tartották, aki boldogasszony napján mégis megkezdi a munkát, az majd később meglakol érte. De Sarlós boldogasszony napjáról hallgassák inkább Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előadását, melyet 1977-ben rögzítettek a Kis Magyar Néprajz sorozatban.
1: Az élet megújulásának egyik jele a kalászba szökkenés, a búza pirulása. Az új termés begyűjtésének kezdete már ősidők óta nyári vegetációs ünnep. Tartalmát jelképértékű kultikus játékok érzékeltették, fényét hálaadó áldozati tüzek lángjával emelték. Közösségi ünnep volt, népünnep. A napot az életura termékenység isten köszöntötték, bőségadományát köszönték. Mindezt a nyári napforduló mágikus erejű időszakában, amikor is a nap felső fokára lépett, ahogy Bot Péter írja. Az aratás kezdete a mi földrajzi viszonyaink között is a napfordulat idejére esik. A köztudat szerint Péter Pál ünnepére. A naptárrendet azonban a néphagyomány nem nagyon igazolja. Nem tudni miért. Talán mert az apostol fejedelem és az egyház szervező alakjához nem kötődhettek olyan mítikus elemek, kultikus tartalmak, amelyeket a népi tudat a maga szakrális képzeteivel fölerősítve tovább éltetett volna. Mi több, valamiféle természet fölötti befolyásoló erőként hasznosított volna az aratás nagy eseményének sikere érdekében. Tény, hogy június 29-ét a szokásteremtő népi képzelet nem ágyazta be hagyományvilágába, nem avatta a gabona ünnepévé. Annál inkább avatta azonban az utána következő ünnepet, Sarlós boldogasszony napját, július 2-át. Úgy látszik, az ősvallási anya és termékenység istennő helyébe lépő Mária nem csak nevében él tovább boldogasszonyként, sőt, amint tudjuk, hétvéle boldogasszonyként, hanem annak egykori képzeteit is átvette, és a saját személyéhez tapadókkal fölerősítette. Ugyanakkor a születés az új élet gondolata mellett másfajta termékenység bőségeszmét is közvetíthetett, a növényvilág kiteljesedését, az érett gabona, az új kenyér megjelenését. A népi szemléletben így vetülhetett ki Sarlós boldogasszony ünnepén a gyermekáldás és az aratás egymásba olvadt termékenység élménye. E naphevületi Sarlós istenanya alakja sok mindent fölidéz a keresztény kulisszák mögötti ősitek világából. Elsősorban az egykori napkultuszok tündöklő képzeteit, napistenek maszkulin képességeit. Szükség szerint azonban ezek nőnemi párjait is, a holdistennőket, a sápadfényű ég és égkirálynőket, a termékenység istennőit. Ez égi hatalmak később mítikus alakokban, majd uralkodó személyekben testesültek meg, kiknek égi eredetét és hatalmát már csak a személyjegyként viselt nap-hold jel mutatta. Az utóbbi esetében leggyakrabban a sarló alakú növekvő hold. E sarló alakú hold egy idővel a keresztény szimbolikába is átkerült, s a fény világosság Krisztus napjegyével szemben az Istenanya Mária égi jele lett. A napba öltözött asszony motívumban például Mária a hold sarlónál. A termékenység istennők holdsarlója magának az aratásnak nagyon régi, talán matriarchális képzeteket is keltő munkaeszközét, a sarlót jeleníti meg. Egy jellegzetesen női munkaeszközt, mely soha nem került ki a nők kezéből, még ha idők folyamán változati szerepe a termény betakarításánál, aratóeszközből marokszedő eszköz lett. Hold és sarló, termékenység és aratás, pogány égi istennő és keresztény földi istenanya képzetei keverednek, és olvadnak össze az egykori nyári vegetációs ünnepet tovább éltető Sarlós boldogasszony napján. Ez ünnep bibliai háttere a várandós, régi magyar nyelven nehézke szüzecskének, a 15 éves Máriának látogatása rokonánál, az ugyancsak

0: Azonos munkalendületével, a sarlóival. Ez eleinte kozmikus erők hordozójaként szolgált, az égiek irányította földi valóságot, majd az ember irányította földi lehetőség szolgálatába lépett, szakrális tartalmai mellett korunk egyik jelképévé is vált.
1: Erdélyi Zsuzsanna mesélt Sarlós Boldogasszony napjáról Táncházban című műsorunkban, s most következzenek a Tibold Daróczi népdalkör tagjai. Természetesen aratódalokat énekelnek, s utána az aratásról és a takarásról Filip Antal előadását hallgassák meg, szintén a Kismagyar Néprajz sorozatból.

A gabona betakarítása évezredek óta az emberiség egyik legfontosabb művelete, az egész évi földműves munka eredményének szinte legdöntőbb fázisa. Fizikailag is a legnehezebb, a teljes gépesítés bevezetéséig a legmunkaigényesebb eljárása volt a gazdálkodás menetének. A magyar nép a honfoglalást megelőzően megismerte és elsajátította a földművelést. Az arat szó finnugor eredetű, az aratás évezredes szerszáma

0: sarló, pedig a honfoglalás előtti bolgár török kölcsönszó. A sarlós aratás noha a középkor végétől lassan kiszorulóban volt, Európa fejlődésben lemaradt, elzárt területein mostoha természeti körülmények között, a teljes gépesítés időszakának kezdetéig fennmaradt. Észak-Magyarországon is, még az 50-es években a kutatók filmre vehették egyes helyeken a gabona sarlós aratását. A kalászosok sarlóval történő levágása rendkívül haladatlan, nagyon munkaigényes eljárás volt. Minőségileg tökéletes munkát végeztek vele, de lassúsága és létszám igénye miatt kedvező feltételek mellett is korlátozta a szántóföldi termelés kiterjesztését. A középkor második felében kialakult kaszát csak szénavágásnál használták. Aratásra, gabona betakarításához csak a középkor végén próbálták meg alkalmazni. E kísérlet forradalmi nagy jelentőségű újítást jelentett. A 14. században elsőként Németalföldön tűnt fel a kasza aratószerszámként. Noha, nagyon lassan terjedt el Európában, s általánosabbá csak a 18. századtól kezdett válni Magyarországon, amint arra Tálasi István úttörő kutatásai alapján rámutatott, az Alföldön már a 15. században használatba vették. Erre utalnak egyes 16. század elejé források. Sajátos, hogy a hazai tapasztalatok alapján Verancsis Faustus 1616-ban megjelent tudományos könyvében kontinensünkön először ajánlja a kaszás aratást. A kaszával végzett aratásnak két fő típusa alakult ki. Az egyiknél a kaszával rendrevágott életet, gabonát, a kaszás után dolgozó marokszedők vagy marokverők a sarlós aratásnál kialakult mód szerint kévébe kötötték, majd keresztbe csomókba rakták. Sajátosan magyar, alföldi eljárás volt a kaszás aratásban a gabona szénaszerű kötetlen felgyűjtése, ami tovább gyorsította az aratást, és még kevesebb munkás kezet igényelt. Ezt nevezte az Alföld parasztsága a szénabetakarítástól kölcsönvett szóval takarásnak. Az Alföld késő-középkori mezővárosi polgárosuló társadalmi fejlődésének ez volt az egyik gazdasági mozgató rugója. A takarás első nyomai még a mohácsi vész előtti adő összeírásokból mutathatók ki. De Rákóczi 1705-ben kiadott adózási utasítása az alföldségen általánosnak mondta. A kötetlen szénaszerű kezelés, a takarás a gépi cséplés elterjedésével kezdett kiszorulni. Ma, amikor az aratást a szocialista mezőgazdaság teljesen gépesítette, érdemes megemlékeznünk a régi hagyományos eljárásokról. Látnunk kell, hogy milyen jelentős tényezője volt a régi mezőgazdaságunknak és kultúránknak a kaszás arató technika, de látnunk kell azt is, hogy a feudalizmusra jellemző módon, mint technikai vívmány, csak lassan tudott elterjedni. Noha évezredes elődje a sarló mellett már 500 éves hazai múltja volt a kaszának, mégis együtt egyszerre szorulnak ki a gépesítés eredményeként.
1: Filip Antal néprajzkutató előadását hallották Táncházban című műsorunkban Sarlós Boldogasszony napján az aratásról és annak eszközeiről, illetve módjáról. Ismét summás és aratódalok következnek Táncházban című műsorunkban a Galga Hévízi Pávakör előadásában.

a délalföldi tápéi aratásról, majd az orrfői malmokról hallhatnak a most következő műsorban, melynek címe Kaszától a malomig. Aratás, nyomtatás és őrletés a századfordulón.

0: középkortól kezdve legáltalánosabb gabonafélénk a búza, melynek érési szakaszait egykor így határozták meg. Szent György naptáján szárba indul a vetés, májusban kihányja a fejét, Vid napján abba hagyja a növekedést, Péter Pálkor megszakad a töve, és ettől kezdve már csak érik, és lehet kezdeni az aratást. A mikéntről ifjabb Lele József tápai néprajzkutató mesél.
1: Előtte való napokban már nagyapám takarónak valókat vágott, vagyis a kaszára röntfektető veszőket. Megkalapálta a kaszákat, nyíl így volt, tartalékban is azért volt. Előkészítette a kaszakövet a tehénszar tokmánnyal együtt, és akkor ugye megtöltötte a pálinkás butellát. Itt én régen hallottam a nagyapámnál is idősebb emberöktől a mi utcánkba, akik azt mondták, hogy előkészítettem a mérges igyekezetet. Tehát ez a kasza mérges suhintás nélkül nem megy. Mondták ők, ez nem igaz, mert én is tudok kaszálni. Az az ember nem tudott igazán, aki mérgesen nagyokat suhintott, csak jó kellett megkalapálni, meg megfenni a kaszát. Nagyanyám már nézegette, hogy majd hogy osztja el a sonkát, mert egy sonka föltétlen megmaradt aratás idejére. És hát ugye minket, gyerekeket is készítettek tőle arra, hogy most már kevesebbet játszani, mert tőle az erő. És akkor Péter Pálkor kimentünk, tépült a nagyapám lé ilyen kalászokat. Szétmorsolta a tenyerébe, mindenkinek adott egy-egy szemet, és szépen elrágtuk, hogyha már pattant, akkor nem volt teljes. Akkor mondta, hogy na, akkor hónap után, vagy azután, mit tudom én, megmondta, hogy melyik nap hozzá fogunk az aratáshoz. És akkor azon a napon, nagyon korán keltünk, a nap még bőven nyugodott, fölpakoltunk a kocsira, már előtte való este, de nagyanyám elkészített egy darab szalonnát, vöröshagymát, kenyeret, friss kenyér volt, és elindultunk oda, ahol megkezdődött az aratás.
2: Ki mindenki ment ki?
1: A nagyapám akkor idős ember volt, nagyanyám is, négy gyerekük volt, négy fiúk. Ennél fogva a fiai, azok meg a sajátjukkal és a gyermekeikkel együtt. Tápéra jellemző a nagy család. Úgyhogy ha nem is azonos napon, de közel azonos napon minden család hozzáfogott, a kocsinak a kocsogásáról már hallottuk, hogy kik indultak el, akkor gyerünk menni, hogy megszóljanak bennünket. De akkor kiértünk a földre, kifogtuk a lovakat, a sarugjához kötöttük, léraktuk a kocsi alá a kosztot, a gyékényszatyorba, meg a korsóba a vizet, és elkezdődött a kötélnek a csavarása. A tápén úgy volt, hogy kihúztunk egy maréknyi búzát, levertük a cipőnkhöz, vagy a csizmához a földet róla, itt a kötött talaj van, és megcsavartuk a kötelet. 36 kötelet kötöttünk egy csomóba. Az két körösznek valahogy meg, mert 18 tévéből van egy köröszt. És amikor úgy jócskán sokat csináltunk, és a nap is már úgy kezdett fölnézni, akkor mondta a nagyapám, ögyünk. Akkor szépen elmentünk félre. Volt, aki sütötte a szalonnát, a nyársvégre, a vöröshagymát. A gyerekek, az volt a kedvencünk. A szalonna nem kellett. Úgyis a nagyapáink, meg az apáink csöpögtették a zsírt a kenyérre, és akkor a vöröshagymával ez egy fölötté finom dolog. Frustoknak neveztük. Jó hidegvizet ittünk utána.
0: Abból a korsóból, vagy olyan korsókból, amelyeket ma a múzeumban nézegetünk. Láthatunk köztük feketét, írókával díszítettet, keskeny nyakut, szűkös szájút, megszámlálhatatlan félét.
1: Ennek sok neve van. Mert hogyha csak az anyagát tekintem, akkor ugye agyagkorsó, cserépkorsó, csörgőkorsó, csöcsöskorsó, csűcsöskorsó, ristáskorsó, aratókorsó, bugyogókorsó, láncsecsőkorsó. Ez mind hallgat rá. Azért csörög, mert benne van az a bizonyos kő, ami nem engedi a vízkövet lerakodni, hanem, és kiöntötték, a ristáskorsó pedig ezek azért vannak a szájánál, hogy azok a bizonyos agyaggolyóskák
2: ne
1: öntödjön ki.

0: Ha a szem már roppanó volt és nem teljes, ha a kaszák rendesen kilettek kalapálva és a rendfektető veszők is készen álltak, ha a kaszakő már a tehénszarv tokmányban várta az első fenést, a pálinka a butíliában az első kortyot, a megmaradt sódar is felmérésre került, a megfelelő számú szalmakötelet is megsodorták már, akkor kezdődhetett az aratás.
1: Mégpedig úgy, hogy előtte imádkoztunk mindnyájan. Mindenki beállt oda, hova kell, vagy úgy egy csoportban voltunk. Hangosan imádkoztuk a biatyánk, üdvözlégy, mosogíts meg Máriát, viszek egyet. És akkor vissza a kalapot, és indult. Mindig a legidősebb fia volt az első kaszás. Tehát 3-4 kasza, 3-4 marokverő, 2 kévekötő, és ez mind röndlábanként. A röndláb az azt jelenti, hogy egy bizonyos mondjuk 20 méter hosszú röndöt vágott mindenki, onnan visszafordultunk. Tehát szakaszonként fogyott a tábla. Nem mentünk végig, egy borzasztó unalmas lett volna, ahhoz hozzátartozik, hogy tápén elég hosszúak a dűlők. Van olyan, hogy 1 kilométer, ez szörnyű. És akkor, amikor így fogyogott, de jöjjött már mindjárt, majd csak jön már a nagyanyám. A nagyanyám, aki otthon maradt a másik kocsival, főzött, és a derékba fölrakott sok-sok szalmába, beleágyazta a köcsögökbe tött levest, másikba a krumplis tarhonyát, vagy paprikás krumplit. Nagyon ritkán ilyen, hogy tök főzeléköt, de akkor valami sonkaszelet jut hozzá. Egyszer csak láttuk, hogy az lesz már. Volt itt egy rossz tanya, ami még a déd szüleimé volt, és annak az árnyékába letelepedtünk, volt ott fa is, és akkor megebédöltünk. Na most ebéd után értelemszerű, hogy olyan óriási meleg volt, hogy deleltünk egy kicsit. Hát persze elringatott bennünket a fáradtság. Voltak, akiknek úgy fájt a fejük, vagy kicsit magas volt a vérnyomás, de nem tudták szerintem akkor még, hogy a vérnyomással van baj. Fáj a fej, akkor azoknak azt csinálták, hogy a kocsi rúdat benne hagyták a kocsiba, és arra a célra szűrt gyékény szőnyegöt, ami 3 méter hosszú, 2,5 méter széles is lehetett akár, annak az volt a neve, hogy bolondos gyékény, és azt ráterített is, hogyha valakinek fájt a feje, akkor az oda behúzódott a sátorba. Vagy akkor is behúzódtunk mindjárt, hogy mondjuk egy zápor átfutott rajtunk, de senki nem mérgelődött, ugyanis itten mindig azt tartották, hogy arató ember kukoricája alszik. Ez azt jelenti, hogy jó, hát elver bennünket a záporeső, de ez a kukoricának, aminek már a levelei kezdtek furujázni, tehát összesodródik, annak nagyon jó jön ez a kevés eső is. És addig ment az aratás, amíg nem kezdett el sötétödni, akkor úgy mondtuk, hogy estendéig vágtuk. És ezt a bizonyos estendéig való vágást követte a bőgőzés. Az nem volt más, mint a nagy gerebjét húzták a legényök, tehát az elmaradott szálakat bőgerebjéték. Mink mög hordtuk a kévéket, és az apukámék, mert nagyapámék, annak bátyai köröztöztek. Tehát 18 kévét raktak, alsó-felső papos volt itt tápén a szokás, másút 16-17-ből is áll, megint másút 24-esből is a nagykörösznek nevették ezt. És akkor ezt így tartott addig, amíg a kisnyulat ki nem szorították a sarokból, amire úgy készítgettek is bennünket, mert mind gyerekök abban az időben, nem tudtuk, hogy ez már az utolsó tábla, mert gondoljuk meg, nagyapámnak is maradt fődje, a szüleim meg annak testvérei kishaszonbérbe, ugyanúgy az asszonyok részé, ángyóimnak a részéről is voltak fődek, tehát nekünk oda is menni kellett. Nem tudtuk, hogy mikor lesz vége. De amikor már valamelyik ember mondta, na gyerekek, máma, megszoríjuk a kisnyulat, akkor már tudtuk, hogy hálá Istennek az utolsó tábla következik. Hát vagy volt abban nyúl, vagy nem, de az utolsó kaszavágás, ugye, akár délbe is bekövetkezhetett, és befejeződött az aratás.

0: Befejeződött az aratás. A Kárpát-medencében a középkortól kezdve két szennyelési eljárás élt egymás mellett, az állatokkal történő nyomtatás és a cséphadaróval végzett cséplés. Az előbbi az alföldi földművelés munkamódja, az utóbbi a hegy és dombvidéken virágzott. Tápén a kévék keresztben, vagy ahogy Lele József mondaná, köröztben várták további sorsukat, azaz, hogy kazallá egyesüljenek, és később a vidékre jellemző módon a kalászokból kinyerjék a szemet.
1: Tápén két szűrű volt. Az egyik volt az árpa szűrű, az a falu mellett volt közvetlenül, ahol volt két hatalmas nagy vályogvető gödör, az tele volt vízzel. Tehát ez alkalomszerű volt arra, hogy ha netán ne egy isten tűz van, tudjanak honnan hordani vizet. Na most, mielőtt a szűrűre elkezdtünk hordani, nagyon élős lapáttal, olyan fényes tisztára le kellett nyesni azt a területet, ahova mondjuk a mi kazlaink kerültek. Még azt is kellett csinálni, amit a nyomáson csináltak valamikor, pedig már nem volt neki értelme, hogy miután le volt nyesve, akkor innen a úgynevezett tóból vödörszámra hordtuk a vizet, öntöttük rá, és tapostuk. Mint a tükör olyan simára, hogy a gaz ne dűljön föl, és ne fogja meg a rárakott kévéket, és megkezdődött a kazalozás. Hordtuk. A tápai rétről komponát hordtuk. És ha jól megeresztették a kompnak a farát a folyó víznek, akkor az kis lendítéssel maga a víz nyomása át segítette a másik partra a kompot. És akkor emlékszem rá, hogy voltak olyan virtus legények, akik fölmentek a kocsinak a tetejére, és a vízzel szembe fejest ugrottak, és egy pár perc múlva a komp másik oldalán jöttek föl. Ezt hatalmas nagy kazlakat házszerűen építették meg, csurgásra engedték a kévéket, mint hogy itt is eső, akkor az mennyi, és minden egyes kazal elé legkevesebb 200 literes hordó vagy dézsá vizet, ez jelképes dolog volt, ijesztgettük a tüzet, kellett ott lenni lapásznak, szikracsakópélének és vödörnek. Tehát így kazlattuk be, és minél előbb megjelentek a cséplőgépek. Na most hát ez egy óriási nehéz munka, ez a cséplés. De korábban ezt már értelemszerűen a nagyapámétól hallottam, hogy hogyan volt a nyomtatás. Itt is előkészítették tehát a talajt úgy, hogy szinte tükörsímára nyesték és locsolták, döngölték, taposták, és amikor az megszáradt, akkor olyan volt valóban, mint a tükör, és arra hordták be a kévéket. Mégpedig úgy, hogy amikor letötték tövire állítva.
2: Mit jelent az, hogy tövire?
1: Úgy felállították, mintha
2: mint a lábon álló
1: volna. Igen, a kévéket. Körbe mindig, mint a csiga úgy rakták. És akkor elvágták a kötelet. Azt is ott hagyták, mert az is a maga anyagából volt. És akkor mondjuk egy olyan 20 méter átmérőjű hatalmas kört raktak le, amire a fölkantározott lovakat engedték rá. Bent a kellős közepén állt a gazda, vagy a legény, általában idős ember csinálta ezt, és akkor hosszú gyöplű száron körbe-körbe járatta őket, tapostatta vagy rúgatta. Tehát rúgatta a szömet kifelé. Most látta az, meg érezte már, meg lélényult, és akkor mindig vagy közelebb húzta a lovakat magához, vagy ő ment arrébb, hogy ezt is letapossák, amin ő állt eddig. 20-30 kört mentek a lovak, akkor kivetették oda a kocsi oldalához, öttek a lovak, vagy mögítatták őket, és jöttek az emberek a villákkal, és tették a pőhányást. Azt jelentette, hogy a szalmát pőhajigálták, és akkor abból kihullott a közbülső szem is. Akkor azt megnézték, hogy körülé még azt tapostatni. Ha igen, akkor még egyszer engedték a lovat, ha nem, akkor a szalmát már dobálták ki, és az emberek ilyen rudaspákkal vitték és kazlatták be szalmakazallak. Úgy addig tapostatták, amíg csak a magház, vagyis a toklász maradt, meg a pólyva. Hát itt nagyon imádkoztak azért, hogy eső ne lögyön, de szél lögyön. Na most ha volt, hanem akkor is kezdték fődobálni, és mindig fölülre értelemszerűen esett a pólyva, a szöm hamarabb leesett a súlyánál fogva, és akkor ugye egyszer csak elkezdődött a szelelése. Tehát amikor már csak valóban a pólyva, lángpólyvának mondták a toklászát, amikor már csak az volt meg a szöm, akkor kerül be, mondjuk a 20-as években már nagyapáméknak volt ilyen hajtható kalmárestájuk. nyilván a Kalmár egy családnév, aki ezt készítette. Mink is mehettünk oda, gyerekök is hajthattuk, de már nem a nyomtatásnál, hanem később, amikor a csépléstől hazahozott buzát, vagy bármit is szelelni kölött, ezt szelelőristának nevezték, és akkor így tisztították meg a toklásztól, és aztán került ugye föl a padlásra.

0: Aztán, ahogy múlott az idő, vagy ahogy a szükség is kívánta, a padlásról a gabona lassan a malomba vándorolt. Tápéról biztosan nem vitték baranyába az őrülni való terményt, de mi Orfűre indulunk, ahol kalauzunk Füzes Péter, Vizimolnár.
1: Hát nem egészen, csak én Vizimolnár vagyok, mert a végzettségem az gépész, 24 évig a malomiparban dolgoztam karbantartó vonalon. És utána kerültem ide, az Orfűi malomba. Édesapám az az igazi Vizimolnár, akivel együtt felújítottuk a malmot.
0: Akkor Füzes Antallal kisétálunk a malomárok végéhez, ahol jól hallatszik a víz csobogása.
2: A Vizimolnárok, amikor úgy összejöttek, akkor mondták, hogy az én patakom, az én vizem az olyan, hogy az mindig biztos, az mindig elég erős, még ha nem duzzasztom, akkor is.
3: Ez szerencse volt akkor, hogyha egyformán jött a víz. De amikor nagy viharok voltak és nagy esőzések voltak, azt a Molnár se szerette. Mert akkor a vízikerék benne taposott a vízbe, mert az alsó malomárok nem győzte azt a rengeteg vizet, ami az esőzések után jött, akkor a vízikerék alulról vízbe mászkált, ugye, és azt lelassította a fordulatát, az erejét csökkentette.
2: Ilyenkor mit csinál a Molnár?
3: Akkor inkább elengedte a vizet, szabadon. Azért csak hadd folyjon minél előbb, és csak annyi legyen, amennyi a vízikerék szabadon tudjon forogni.
2: Tehát akkor az se jó, hogyha túl...
3: Az se jó, ha túl sok van. Egy gyönyörű víz van.
2: Hát ezzel lehetne már valami kereket forgatni. Itt most, amit építenek, az Orfői vízimalom. Egykor ezt is víz működtette, aztán hosszú ideig az elektromos áram, de most megint víz.
3: A legtöbb ilyen kismalmok, amikor tönkrement a vízikerükök, az komoly nagy munkát igényelt, és soha nem kaptak iparost ahhoz, hogy a vízikereket tudják, és a technika is ugye hozzájárult ahhoz, hogy áttért nagyon sok kismalom a turbinára, és lassan-lassan a vizek, ahogyan elapadtak, és mindig kevesebb lett a malomárkokba a víz, akkor pedig kisegítő motort próbáltak beszerelni, és tavaly igyekeztek pótolni az elapadó vizet.
2: Ez rettenetes lehet egy vízimolnárnak. Hogy mondtam, a vízikerék...
3: A lapickák.
2: Az rettenetes lehet egy vízimolnárnak, hogy nem a lapickák lafatyolnak, hanem pöpög a dízelmotor.
3: A dízelmotor, igen. Nem is szerettük különben, sokkal szívesebben használtuk a vizet.
2: Amikor vízzel ment a malom, akkor hogy indult az reggel?
3: Akkor a legtöbb vízimalom éjjel-nappal ment.
2: Éjszaka is?
3: Hát hogyne, hát a víz elfolyt, akkor az nem jön vissza. Ugye, és őrölni kellett, és ezek a kismalmok, akik kizárólag a vízre épültek, ugye hát azoknak érdekük volt az, hogy kihasználják. Aztán hol a feleségem vigyázott a zsákra, ugye, hol a nagypapa vigyázott a zsákra, hol a nagymama, ugye, és a család az mindig úgy volt, hogy valakinek mindig talpon kellett lenni, és vigyázott a malomra.
2: Akkor értem a csöngőt.
3: A malomnak a hengerszékein van egy csengő, ugye, és az, amikor üresen ment a malom, az csengetett. De előbb meghallottuk a vízikeréknek a szapora zaját, mint a csengőt.
2: Az a víz, ami a malomkereket hajtja, az iható, hogy tiszta-e, hogy sáros-e, az mitől függ? A molnárnak mindegy?
3: Hát nem egészen mindegy, mert azért, hogyha zavaros volt a víz, akkor azt jelentette, hogy sok van belőle. Akkor már nagyon sokszor a vízikerék vízbe járt, ugye, és benne taposott a vízbe, az sose volt jó. Az volt a szép, amikor szép tiszta volt a víz, és állandóan folyt. Egyébként az Orfűi víz, ez volt a legjobb víz, mert itt több kilométer mélyen a barlangból összegyűjt, tisztára leüllepedett víz hajtotta mindig ezt az Orfűi malmot. Ez az Orfűi malmom azért is van ilyen közel a vízfőforráshoz, hogy télen is tudjon üzemelni. A vízikerék itten bent van a kőpad alatt, a hengerpad alatt.
2: Mondhatom, hogy a ház pincéjében.
3: Be van építve teljesen, úgyhogy a barlangtól a malomig soha nem fagyott meg a víz. Nagyon nagy télnek kellett lenni ahhoz, hogy megfagyjon a víz, és hogy ne tudjon a malom vízzel üzemelni. A további malmok azok már sokszor télen lefagytak, ugye, és a vízikeréka egyszer lefagyott, akkor már ember legyen, aki azt elindította.
2: mit csinált akkor a Molnár?
3: Lehet jegel. Le kellett várni a jeget róla, csákányokkal felszabadítottuk, ugye, hogy tudjon forogni, és amíg jött víz a jég alatt, ugye, akkor úgy, ahogy hajtotta még a malmot.

0: Itt állunk most a hengerpadon, Őrlőszint. Alattunk folyna a víz, a patak, amelyik meghajtja a malmot, és itt fönt pedig csodaszerkezetek vannak.
1: Ebben malomban már nem malomkövek vannak, hanem hengerszékek, tehát hengerőrlés történik. Magyar szakembereknek a találmánya, fejlesztése, ez is nagyon sok más műszaki újdonság. Két rovátkolt acélhenger közt indul meg a gabonának, az előkészített gabonának az őrlése.
0: Ide már valahonnan lehullik a gabona. Hogy kerül fel a padlásra a búza?
1: Hát valamikor parasztok zsákbózták, lovas szekéren zsákbózták a gabonát. Van egy felöntőgarat, amiben beöntötték valamikor a búzát. Serleges felvonó szállítja felfelé a gabonát először.
0: Ez a serleges felvonó a városi ember számára, mondom, ez olyan, mint talán egy paternoster. Egy vászoncsíkra, vagy egy...
1: Kender hevederre, apró kis kanalak, serlegek vannak felszerelve, méterenként 4-5 darab, és egyik szárba szállítja fölfelé az anyagot, fejbe kidobja, és egy anyagvezető csövön vezeti tovább, folyik tovább gravitációval a buza.
0: És akkor jut ide.
1: A buza először rákerül egy hasábszitára, ami kiveszi először a szemét jellegű hulladékot, ez lehet kisebb, nagyobb a buzánál, kisebb az a porhomok, egyéb apró szennyeződés, nagyobb az a földről kődarab, madzag, címke, nagyon sok minden más érdekes dolgot is találtunk már a buzába.
0: Cickány?
1: Nem, de kulcscsomó, zsebkés, nyaklánc, karóra, ilyenek már kerültek elő a buzából. A tisztítási folyamatnak a következő gépe a Triör, ez kiveszi a alak szerinti osztályozással a gabonától eltérő formájú szemeket, ez a tört szem, apat szem, különböző gyommagvak, utána rákerül a hámozógépre, a hámozógép az a gabonának a legkülső ártyás hírészét súrolja le, és utána kerül át csak a malomtérbe őrlésre, de előtte egy kis nedvesítési folyamaton megy át a buza.
0: Megspriccelik?
1: Van egy nedvesítő szállítócsiga, ahol szinkronba állítva a buza rétegvastagságát, és hogy mennyire akarjuk felnedvesíteni a buzát, olyan arányba kapja meg a vizet, szállító csigán össze lesz keverve, tehát egy homogén elegyet képez, és utána a pihentető kamrába befolyik, ott pihen egy kicsit, tehát kondicionálódik a víz, beszívódik a héjréteg.
0: Miért kell nedvesíteni a buzát, hiszen előtte megszállították?
1: Igen, hát erre mondják, hogy azért nedvesítő Molnár buzát, hogy nagyobb legyen a haszna, de ez nem ezért van, azért van, hogy a héj egy szívós, nehezen őrületű állapotot vegyen föl. És ez biztosítja azt, hogy a lehető legkisebb mértékben fog beletörni őrlés közbe a buza héj, tehát a korpa a létbe.
0: Mostanában megint divat a teljes őrlés. Az azt jelenti, hogy akkor a héja is benne van?
1: Igen, igen, ez azt jelenti. Tehát a gabona meg van őrölve, és nincs szétosztályozva, végül is ez a teljes őrlés.
0: Mindazok után, amelyeket mondott, kerül akkor ide.
1: Igen, tehát a pihentetés után indul meg a tényleges őrlés folyamata. Az első töretéssel, itt durva rovátkálású acélhengerek vannak, egymással szembeforognak különböző kerületi sebességgel, és így alakul ki egy szeletelő folyamat, ami felszeleteli a buzát, utána felvonó felvisz a szitára, az osztályozza mindjárt az örleményeket. Ilyenkor jön ki az első lisztek, ezek kenyérlisztek lesznek, kék liszt, úgyis hívják a legelső lisztet, ami a buzából kijön örlésből. Az átmenetek pedig jönnek vissza egy gyűjtőkamrába, és azoknak az örlés akkor indul meg, amikor az előző lefogyott. Ez a visszaöntéses technológia, tehát hogy az azt jelenti, hogy a buzának az a része, ami még minden részét tartalmazza, többször megy át, tehát többször vissza lesz öntve ugyanarra a gépre, utána kerül át, amikor már...
0: Bocsánat, eljött, mielőtt átkerülne a másikra, ott a hengerek egymástól való távolsága állítható?
1: Igen, állítható, tehát ahogy kisebb lesz a szemcseméret, úgy kell utána állítani a henger távolságot is. Tehát az őrlési rést kell mindig utána állítani.
0: Aztán átkerül a második.
1: Utána átkerül a kiőrlő hengerre, itt már jóval finomabbak a rovátkák, itt is többször megismétlődik még ez a folyamat, tehát ez lesz a töretés, tehát ez idő alatt kijön az összes kenyérliszt, kijött az összes dara, amit a daratisztítógép megtisztít, és az kerül tovább őrlésre, a daráknak a tovább őrléséből lesznek a tésztalisztek vagy a finomlisztek. Hát alapjában ez a kétfajta liszt van a finomliszt és a kenyérliszt, mi az őrlésnek mindegyik másik fázisából tudjuk kinyerni.
0: De van itt egy harmadik őrlőszék is.
1: Ez a sima hengerszék, amin a dara őrlés történik.
0: Egy csöngő van a székek oldalán.
1: Ez arra szolgál, hogy jelezze azt a pillanatot, amikor elfogy az etető henger, adagoló henger felül az anyag, nem egészen elfogyott, még mielőtt teljesen lefogyna, lejelz előre, hogy a két őrlő henger fémesen ne érjen össze, és mielőtt teljesen lefogyna, vagy a következő adagot rá kell engedni, vagy szét kell nyitni a két hengert, hogy ne érjen.
0: Le kell állítani.
1: Le kell állítani, pontosan, igen.
0: Azt a részt nem látom, ahol zsákba töltik.
1: Szemben a másik oldalon, Itt több zsák stucnit látunk egymás mellett, mindegyikben másfajta liszt jön le, és az igényeknek megfelelően vagy ráváltjuk a csőre, vagy pedig megy egy másik rendszerbe, a továbbkelőrön, vagy pedig a lisztes kamrába, ahol össze lesz keverve, és egy egységes lisztet, tehát egy megfelelően összekevert, egységes állapotú, halmazállapotú lisztet tudunk minőségre is beállítani.
0: Csövet említett, azért azt a hallgatóknak el kell mondani, hogy ezek nem ereszcsövek, bádogcsövek, műanyagcsövek, hanem fából ácsolt csövek. Belül nem kör keresztmetszetűek, hanem szögletesek.
1: Igen, hát a régi kis patakmalmokban azt lehet mondani, hogy mindent fából szereltek, építettek össze. Ugyan van egy fémcsövünk, de ennek is megvan az oka, hogy miért, mert ezen a tisztító buza cirkulál körbe. A facsőben nem lehet hallani, hogy csörög a buza, a fémcsőben viszont lehet hallani. Ha nem csörög a buza, akkor már tudjuk, hogy feltelett a rendszer, valami gond van, szitából nem jön ki a tisztító buza.
0: A hátunk mögött ez egy rosta, ez a daratisztító.
1: Igen, ez a legidősebb gép a malomba, ez 1832-ben készült. Egy évszámot találtunk beírva a gépbe, hát gondoljuk ez a mesternek a bejegyzése, hogy tudja az utókor is, hogy mikor készült a gép.
0: Minden szíjátétellel működik.
1: Igen, ez a klasszikus hajtás, transzmisszoros hajtás, lapos szíjjal van minden gép meghajtva.

0: Ifjabb Lele József már mesélt a vizet jó hűvösen tartó aratókorsokról, ezért gondoltam, ugyanerről Füzes Antalt is megkérdezem.
1: A vízimolnár mit iszik? Vizet?
2: Bort? Vizet nem, a víz az arra, hogy a malmot hajtsa. Habár azt mondják, ez a legerősebb ital, ugye a víz, de csak hajtsa a malmot. Én is jobb szeretem, ha azt hajtsa.

az aratás kezdő napján, Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án adásunkat dél-alföldi dallamok zárják. Havai Viktória énekel, akit Istvánfi Balázs kísér dudán, majd Barna Anikó citerás játszik paprókus repertoárjából. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Korzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Kapca zenekar 2022. szeptemberében alakult, de nem előzmény nélküli. A tagok régi baráti és rokoni kapcsolatban vannak, azonban ezt a felállást egy amerikai zenei ösztöndíj kovácsolta össze, amelynek keretében 9 hónapot töltöttek az Egyesült Államokban. Zenéjüket hallgatva vidáman fedezhetünk fel meg annyi hatást és zenei utalást.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 532. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A nyelvi lelemények sem állnak messze a tagoktól. Íme egy koncertajánló. Talán a legszebb gondolat az az őszinte szembenézés a művészi ösztönösséggel, amely nélkül nincs igazi alkotóerő. Azt írják ugyanis, hogy mi sem értjük teljesen. És ez így van jól.

kapca. A láb védelmére, melegen tartására, harisnya helyett a csupasz lábfejre tekert vászon vagy flanell darab, amelyet főként csizmában, bakancsban hordanak. Átvitt értelemben, népiesen durván, hitvány alak. Ezen eszményi elmélet kamu koronázott képviselői, kelet vagy nyugatának jó pár bajos hősei. A magyar zenéből csipegetett falatokból lehulló blúzos, jazzes morzsák import amerikai porszívóval való felszivatala és újracsomagolása ez. Nem kell félni, mi sem értjük teljesen. Szívbe markoló szövegek, szigorú grúvok, gigászi menetek, meg mindenféle megmenetelvá.

A most hallható ballada alaptípusa szerint egy nő mindig többet és többet ajánl fel egy férfinak, hogy teljesítse valamilyen kérését. A csattanó pedig az, hogy végül magát vagy a lányát kell adnia. A magyar változatokban ez a helyzet egy révész és az átkelést kérő asszony között áll elő. Ez a régies hangvételű balladánk számos európai népnél hasonló csattanóval megtalálható, bárcsak ritkán révész és asszony szereplőkkel.

0: viszlek a vizen, által viszlek a vizen, mert nincs nagy zaj a vízen.
1: A Kapca zenekar lemezéről válogattunk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bóták.

mikor még nem voltam más, csak szegény. Volt egy bérházban egy kis szobám. Ó, akkor nagyon boldog

de boldog voltam akkor talán. Mi muzsikus

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csillagos égig az ég a harmadik is megházasodni.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

kék a szemed, mint az ég, piros ajkad csuda szép galambon. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galamb.

mint az ég, ilyen lesz majd, mint a hét kalandok. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső sír a gyerek, mi nálunk. Ég a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd, mint a hét.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írja.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 3-án pénteken, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket, a nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán alakult meg az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így további állatjóléttel kapcsolatos intézkedések várhatók. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól, azaz holnaptól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Az Európát sújtó hőhullám sok áldozatot szedett Franciaországban is. Legkevesebb 90 ember fulladt meg, többségük felügyelet nélküli fürdőzőhelyeken. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 11 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 29 fokos.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt, derűs napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! 2026. július 3-án pénteken reggel 8 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, és hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Hajdú Tibor vagyok, Wolf Attila hangmérnökkel és Szambó Tamás zenei szerkesztővel. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy kellemesen induljon a reggelük. Lesz majd itt minden, mi fülnek ingere kiváló muzsika az érdekes és friss információk mellett. 33 rózsafámon énekli Urbán Katalin.

fontos események köthetőek július 3-ához az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Elsőként pedig Tolnai András énekel, a nóta pedig, hát, ha a témájára gondolunk, jelen állapotában nagyon szomorú, a Velencei tónál az Andalgó címe, a száztagú Budapest cigányzenekar szólistái kísérnek. Arra kérem önöket, tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

lábak kormáma. Minek a nagy harag, veszekedés lárma, úgyis összeédesedik, tudom, nem szokás.

0: 11 perc múlva, 4:07, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1769-et írtunk, Mikoron és július 3-án egy angol úr, Richard Arkwright, szabadalmaztatta a fonógépét. Szintén ezen a napon 1775-ben az amerikai függetlenségi háborúban George Washingtont nevezték ki a frissen létrehozott amerikai hadsereg főparancsnokának. Torontál vármegyében 1799-ben árokásás közben megtalálták a Nagyszent Miklósi kincs néven ismert aranyedényeket, még 1897-ben a bécsi Práterben üzembe helyezték a 65 méter magas óriás kereket. Egy skót John Logie Bird nevű úr a világon először továbbított sikeresen az ő szavajárásával rádiófilm, azaz televíziós jeleket 1928-ban. 1990-ben pedig ezen a napon döntött úgy az országgyűlés, hogy Magyarország nemzeti jelképe a Szent Koronával díszített címer. A világon elsőként 2023-ban, július 3-án Új-Zéland tiltotta be a zöldségek és gyümölcsök tárolására használt nejlonzacskókat a boltokban. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban részlet a Mosolyországából, Szucsong dalát hallhatják. Boncsér Gergely énekel, Szalay Antal zenekar a kísér.

adják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig Ádám nagyanyám 190 éves. Adj az csókot, ha nagyon szereted, mert az hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig Ádám nagyanyám 190 éves. Megmondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 190 éves. Az a rendes iparos, aki kicsit italos,

0: Csendben. Néhány szót magamról. Hát, hogy milyen a megjelenése. Előkelő.
1: Ó.
0: Nem ó, hanem én.

A várható nappali felmelegedésben a hideg front nem érezteti majd a hatását, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, viszont hajnalra, éjszakára kifejezetten kellemesen lehűl majd az idő, tehát jókat tudunk aludni a következő egy-két éjszakán. Ma sokfelé szeles lesz az idő, az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon pedig néhol viharos lökések kísérhetik, a napos időszakokat pedig felhő átvonulások zavarhatják meg, elszórtan eső, zápor, északkeleten azért egy-egy zivatar sem kizárt, a hőmérséklet délután 23 és 32 fok között alakul. A folytatásban Szegedi Csaba énekel a hallgató címe, Magas jegenyefán, Sárga rigófészek, Salasovics Norbert zenekar a kísér.

Anatol, Hadúr, Hiador és Karitász napja is van. Ma derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Fő névnaposaink a Kornélok és a Somák. A Kornél latin eredetű, a Cornélius nemzetség névből eredeztethető. Somfa vagy szarv lehet a jelentése. A Soma pedig a Som nevéből származó régi magyar személynév. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek, nekünk találkozni kellett Vámos János felvételét hallhatják most a Dankó Rádióban.

0: 3 perc múlva 3:47, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: A magyar nőnevelés úttörője, Teleki Blanka grófnő, pedagógus, a nők művelődési egyenjogúságának harcosa, 1806-ban született ezen a napon. Janácsek Morva zeneszerző, a zenetörténet egyik jelentős alakja, a cseh opera egyik úttörője, 1854-ben született ezen a napon. Prágában írt és alkotott, de német nyelven Franz Kafka, 1883-ban született július 3-án, amúgy fiatal kamaszkorom kedvenc szerzője. Képzeljük el, hogyha a barátja Max Brod teljesíti a kérését, akkor nem olvashatok volna műveit, ugyanis a halála előtt arra kérte, hogy az összes írását égesse el. Viszont a barátja ezt nem cselekedte meg, hanem sorban kiadta az Amerika, Per, illetve a Kastély című regényeket. Szintén július 3-án született Tom Stoppard, cseh születésű brit drámaíró, Oscar-díjas forgatókönyvíró, 1937-ben. 38-ban Roda Scott, amerikai jazz organista. Szerintem sokan emlékszünk rá, hiszen Magyarországon is sokat járt, a televízióban is rendre szerepelt. Emlékszem, hogy mindig mutatták a lábát, hogy harisnyában nyomogatta a billentyűket. Amúgy azt talán kevesen tudják róla, hogy a diploma dolgozatát Bartók Béláról és a Kodály módszerről írta, illetve Varnusz Xaverral is részt vett egy mondjuk így orgona párbajban, rengeteg szállal kötődött Magyarországhoz. Habermann Jenő, Balázs Béla díjas filmproducer, 1949-ben született ezen a napon, a háromszoros Golden Globe díjas amerikai filmszínész, Tom Cruise 62-es, Szellő István tévés műsorvezető 67-es, és Azurák Csaba is ezen a napon ünnepelő 76-os születésű, nekik is, és önöknek is, kedves születésnaposok, sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A következő részletet Kálmán Imre az Ördöglovas című operettjéből most önöknek játszom, Sándor áriáját, Dolhai Attila énekel, a Budapesti Operett Színház zenekara és énekkara működik közre, a karmester Fejfer Gyula.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Na, elszaladt ez az óra is, mindjárt 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul, majd teli teljes Ibolya énekli Gombos Maja, Lakatos Miklós és zenekar,

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. július 3-án pénteken a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.
9: Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének.
8: Jogsegély és információszolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Következnek a részletek. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. A segítséget két részletben, augusztusban és novemberben kapják meg a szülők, valamint a gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek. A döntés csak nem 400 ezer gyermeket érint. Részletek Kovács Mártontól.
10: Egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él. Ezért vállaltuk korábban, és ezért vezetjük be, hogy mintegy 400 ezer magyar gyermek 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap.
11: Szülők 100 ezreinek jelent nehézséget az iskolakezdés, ezen enyhítene a támogatással a kormány, mondta a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, a segítséget a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg az érintettek. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek, valamint az árvaellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást.
10: Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelt szintű 1000 forinttal vagy nem sokkal megemelt szintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenés gyermek családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat, minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100.000 forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek, és ott ugye otthon 1000 forinttal megemelt családi pótlék.
11: A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50.000 forintot augusztus 24-éig utalja ki az államkincstár, a második 50.000 forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. 2027-ben egy komplexebb, alaposabb, pontosabb rendszert alakítanak ki, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
8: A kormány tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról. Erről már Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt és emlékeztetett, egy új törvényjavaslat benyújtásáról döntöttek az 1990-es rendszerváltás máig be nem váltott ígéreteinek teljesítésére.
9: A kormányszóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosságra hozás nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a személyiségi adatokat tiszteletben tartva tárják fel az információkat. Szondi Vanda beszélt arról is, hogy létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek munkájában nemzetbiztonsági szakemberek mellett történészek, levéltárosok, jogászok vesznek részt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepe is megerősödik a jövőben.
12: A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágneszalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziék és az úgynevezett B-mappák, B-naplók pedig folyamatosan, de legkésőbb 2026. december 31-éig kerülnek közzététerre. A szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
13: Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
14: Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
13: Súlyog Tamás államfő és Magyar Péter miniszterelnök is tárgyalt a Velencei Bizottság delegációjával Budapesten a köztársasági elnököt érintő alkotmánymódosításról. Súlyog Tamás méltányolta az Európai Szakértői Testület elkötelezettségét a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Magyar Péter a találkozóról azt mondta, fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a bizottság tagjaival, akik nem bírálták a Súlyog Tamás eltávolítását célzó terveket. Kis Júlia Lilla összeállítása.
15: Minősíthetjük alkotmányos puccsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
16: Alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárás.
15: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
16: Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani posztjáról a köztársasági elnököt.
17: Kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.
16: A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell. Súlyog Tamás május végén a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, szakértői közreműködést kérve a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktus rendezésében. Az Uniós Alkotmányjogi Tanácsadó Testület jelezte, kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, csütörtökön pedig a bizottság elnöke, titkára és Ausztria által delegált tagja Budapestre érkezett személyes egyeztetésre. A Sándor Palota a találkozó után közölte, a köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésében. Egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez.
18: Egy nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy gyümölcsöző tárgyalást folytattunk.
16: Csütörtökön a kormány tagjai is tárgyaltak a Velencei Bizottság delegációjával. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, egyetértettek a testület tagjaival abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése.
18: Üdvözölték azt, hogy elindítunk egy hosszú távú alkotmányozási folyamatot, hogy legyen valódi a nép által, minden érdekelt által megtárgyalt és elfogadott alkotmánya végre Magyarországnak.
16: A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem hangzott el kérés, kritika vagy javaslat Súlyog Tamás államfő eltávolításával kapcsolatban.
18: Egy szót sem.
16: Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, ami lehet, hogy megváltoztatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Hozzátette, az alaptörvény 17. módosítását több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. Áder János kritikájára pedig úgy reagált a kormányfő, hogy a volt köztársasági elnök szavai szerinte nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.
13: Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz.

0: hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
1: Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
0: Radnai Márka Tisza képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
2: A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
0: Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
3: Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk is, rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkájukat.
0: Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
4: Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterőltetett gyors döntéssel, személyes meghallgatás nélkül én rendkívül problémásnak tartok.
0: A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztott az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
5: Tarr Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tisztás párt kinevezett kapott megbízást.
6: Jogsegély és információs szolgálatot indította a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata.
5: A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg.
6: Csak nem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek.
5: A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak és műveik megjelennek a Palack Posta Paket különkiadásában.
7: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Kistelek térségében a főváros felé vezető oldalon a 143-as kilométertől a 142-es kilométerig a burkolat repedéseit öntik ki, a külső sávot lezárják 9-től 16 óráig.
6: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 6 órától lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorról nem tudnak majd a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból lehet tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
5: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb.

0: Elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27-33, kés este 19 és 26 fok között alakul. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
2: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

kertészen megfogott, jó összepirongatott a sötétben.

0: jön meg a nóta, mit tehettem én róla a sötét égen.
1: Jó reggel, derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 3-a van, péntek. 2 perccel múlt, 4:08 a mikrofonnál Hajdú Tibor. Nem sokára újra meghallgathatják a 7 nóta üzenetét, amit hétfőn játszottunk, a 2 kis arany karikának csodása varázsa kezdetű nótát, Vörös Edit előadásában néhány hozzá kapcsolódó gondolattal. Zenés történeteink Fannival folytatódnak, az önök kérték postaládájából egy újabb kedves üzenetet, levelet hallgathatunk majd meg. Lesz kirándulás egy újabb kis településre 3:48 környékén, az óra végén pedig a Magyar Népdal Kincstárból válogat dr. Juhán Katalin néprajzkutató, előtte pedig hallhatjuk Tasziló dalát a Marica grófnőből, Egyházi Géza előadásában, a Magasak a szárnya kezdetű csárdást Pécsi Kis Ágnes énekli, az Árok is van, Gödör is van, Kis Károly jó voltából csendül föl, de természetesen Örökzöldeket is játszom majd, már is elsőként jöjjön Farkas Bálint előadásában a Valami kis szerelem. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Itt van a nyár, itt van újra, itt van az esküvői szezon. Az erre a hétre választott nótánk pedig a két kis aranykarikának csodása, varázsa, kezdetű, hallgató. Természetesen nagyon sok közhely is eszébe jut az embernek, és igaz, hogy közhely, de érdemes róla beszélni, mert hogy fontos dolgok azért ezek, hogy egy házasságot nem a jelképe, ez a kis nemes fém darab tart össze, hanem a benne élő szeretet. Ez a két kis aranykarika csupán egy emlékeztető, ez nap mint nap felidézi azt az ígéretet, amit ez a két ember egymásnak tett. Persze, a nóta is kimondja az igazságot, hogy nem tudni, mit hoz az élet, hogy lesz-e örök boldogság, vagy a közös álmok idővel megkopnak, ezt az idő dönti el. A válasz pedig egyáltalán nem a sors kezében, hanem annak a bizonyos két embernek. A kezében és az ő mindennapi döntéseikben van. Egy záró gondolat, hogy a házasság varázsát, mert hogy van ilyen, ezt nem ez a két gyűrű őrzi meg, hanem az a sok apró figyelmesség, szükség esetén megbocsátás, közös nevetés, amely újra és újra értelmet ad annak a bizonyos régi fogadalomnak. Mert hogy a szeretet legnagyobb csodája nem az, hogy fellobban, hanem hogy képes akár évtizedeken át életben maradni. Vörös Edit előadásában hallgatjuk meg a nótát, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Évi a Török ugrató utcából írta a következő sorokat. 1990 óta lakom a gazdagréti lakótelepen, ami egyben azt is jelenti, hogy együtt éltem mindennapjaimat a Szomszédok sorozat szereplőivel. De nem csak én voltam ezzel így, hanem többek között rég nem látott kedves szomszédasszonyom Deákné Borika is, akivel nagyon sokszor láttuk forgatni a stábot. Néha arra is megkértek minket, hogy a háttérben a lakótelep lakóit alakítsuk, amit szívesen meg is tettünk. Hiszen nálunk hitelesebben ezt a szerepet senki sem játszhatta. Borika néhány éve elköltözött, így ritkán találkozunk, ezért most az önök segítségével küldenék neki egy dalt, és kívánok minden jót.
2: Köszönjük a kedves történetet a nézőnek, neked is van, jövő pénteken találkozunk. További leveleket pedig vár a szerkesztőség, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, e-mailben pedig az önökértékukac@dunatv.hu címre lehet írni. A folytatásban részlet a Vígözvegyből, Bár az asszonyokhoz senki sem ért, a Budapesti Operett Színház legendás szólistáinak előadásában hallgatjuk meg.
3: Hogyan ő kell, hogy te válni, elmeséljen, úgy se tudja kitalálni, sem abból, sem abból.

0: 5 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Délecsáza, az Alföldön a Csepeli sík és a Pesti Hordali kúp síkság határán találjuk, Budapestől 27 kilométerre, a Rászkevei Dunától keletre, a Budapest-Kelebia vasútvonal mellett a községet, melynek múltjáról csupán feltételezések vannak. Valószínű, hogy a honfoglalás idején fejedelmi szállás terület volt, később az Árpád-korban templomos hely lehetett. Levéltári adatok szerint a területet 1459-ben Ordasháza néven Zsigmond király adományozta vitézi tetteiért a Szent Iványi családnak. A község területe puszta és tanyavilág volt évszázadokon keresztül, egészen 1945-ig földbirtokos családok gazdálkodtak itt. Délecsáza viszonylag fiatal község, hiszen 1949-ben jött létre, Alsó és Felső Délegyháza, valamint Gallahegy egyesítésével, majd nagymértékű fejlődésnek indult az 50-es, 60-as években. Ennek egyik oka a nagyarányú építkezések miatt fellendülő kavicskitermelés volt. Délegyházán amúgy 1930-tól működött kavicsbánya, ezt államosították 45-ben. A termelés 1968-ban érte el a csúcspontját. Amúgy a kavicsbányászat maradványaként keletkeztek a nagy kiterjedésű és tisztavízű bányatavak, melyek új lehetőségeket nyitottak a település számára, így Délecsáza népszerű horgász és fürdőhely lett. Természeti csodának számít egy csodálatos körtefa, képzeljék el, 400 éves, ez Délecsáza egyik legfontosabb nevezetessége, a község címerében is helyet kapott. A fa többek között tanulja volt a Rákóczi szabadságharcnak, már állt Mária Terézia uralkodásakor, és természetesen a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején is. A néphagyomány szerint a tatárjárás idején a mai körtefa elődjének az árnyékában verte fel sátrát az akkor Magyarországon portyázó tatár sereg fővezére, Batukán is. 6 méter magas a fa, és 99 óta élvez helyi védettséget, és annyira szeretik a falu lakosai az öreg fát, hogy még a vihar által letört ágát sem dobták ki, hanem abból Délegyháza kitüntetett polgárainak készítettek emléktáblákat. Adásunk után napközben a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán majd egy kis videóban láthatják ezt a híres körtefát is. Délegyházát is látni kell, egy nagyot kirándulni, fürdeni a tavakban. Akik pedig itt élnek, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Tasziló Dalát a Marica grófnőből, Egyházi Géza előadásában most önöknek játszom, Balázs Tamás és zenekara kíséretével.

Rádió. Szolnokon FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Elballagunk a Bergendi felvételével, de csak ezt az órát búcsúztatjuk el. Nem sokára, hiszen még érkezik Dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítása. Majd 8 órakor hírek, a következő zenei óra Komár László slágerrel indul. Reszket a hold. A dal címe, tartsanak el továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal Kincstárban. Júliusban minden műsorunkban ugyanannak a tájegységnek a népdalaiból válogatunk egy különleges kezdeményezés nyomán. A Zenga Lélek hangzó életre bírni a néma berkeket címmel meghirdetett program megalkotója, szervezője, megvalósítója, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutató, aki fiatal kora ellenére rendkívül értékes munkásságot tudhat magáénak. Tóth Lilla a debreceni zenede, más néven a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola népi ének tanára, valamint a Törköly Zenekar énekese és prímása. Sáriné Szebenyi Judittal közösen vezetik a tanítványaikból alakult Pendei énekegyüttes családot, akikkel már találkozhattak a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. A névadó Pendei énekegyüttes a 2017-es Fölszállott a páva kategória győztese volt, mellettük alakították meg a Kispendei és a Bőgatya gyermekénekegyütteseket. Kutató munkájára alapozott előadó művészeti és oktatási tevékenységéért Tóth Lilla 2018-ban a Népművészet ifjú mestere címet kapta. A Debreceni Egyetemen 2023-ban védte meg a hajdúság vokális népzenéjéről írt doktori disszertációját, mellyel elnyerte az év doktori értekezése díjat. 2025-ben népi énekes szólistaként kapta a Nagypávás népi előadó művész minősítő címet. A doktori kutatás során került látóterébe dr. Papp János etnográfus hagyatéka, amely a hajdúsági, a bihari és a nyírségi népdalkészlet reprezentatív gyűjteménye. Erre alapozta a Magyar Művészeti Akadémián 2025-ben elnyert 3 éves művészeti ösztöndíjprogramját, melynek a Zenga Lélek hangzó életre bírni a néma berkeket címet adta. A program 3 szakaszból áll. Az első, most lezárult szakasz központja Papp János szülőfaluja Nyírábrány volt. A második és a 3. szakasz Hajdúböszörményben, illetve Berettyóújfaluban fog megvalósulni. A program havi rendszerességű kurzusokból épül fel, amelyre bárki jelentkezhet, aki szeretné megismerni az adott település, illetve kis táj dalait. A tananyagot az adott szakasz elejére elkészített, kis tájonként mintegy 100 dallamos válogatás adja. A Zenga Lélek program mindhárom szakasza egy-egy gála koncerttel zárul. A programmal Tóth Lilla elsődleges célja az, hogy a népdalok visszajussanak a nyírségi, hajdúsági, bihari települések lakóinak mindennapi életébe. Ennek érdekében dolgozza fel és teszi közzé a Zenetudományi Intézet kifejezetten erre létrehozott online adatbázisában, a Papp János hagyatékában őrzött felvételeket. Legközelebb Papp Jánosról és az első szakaszról többet is megtudhatnak, de most hallgassuk a Törköly Zenekar hajdúsági muzsikáját 2021-es Hagyományok házabeli koncertjük felvételéről. Énekel Tóth Lilla.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológiainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
3: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét növejette.
4: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
2: Sem erőszakkal.
5: Mit fizetnek a jószágért?
6: Eszni!
5: Vissza is adom!
2: Sem szép szóval.
6: Tudja, mi ez?
5: Rebellió!
6: Az egész bandát megmutatom!
2: De csellel sem egyszerű.
7: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
2: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 80 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg a Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban szerdán egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Idehaza a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején a munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel, bővebb tájékoztatást a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatáspolitikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket kiadásában is. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Egyedül. Jó reggelt, derűs napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 3-a van, péntek. Lassan 7 perccel múlt 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Tegnap Sipos gazda a mérgező növényekről mesélt nekünk, és az jutott eszembe, hogy érdemes egy picit átgondolni, hogy mit tegyen az ember, hogyha mondjuk a gyermeke, unokája valamilyen gyanús, akár mérgező növényt fogyasztott. Szerintem most így nyáron, a szünidő idején érdemes ezzel foglalkozni, majd az egészség percekben. Erről néhány gondolat, lesütés, főzés, óvatosan persze, mert még mindig meleg van, 3-9 környékén készítünk valami nagyon finom, frissítő ételt, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nincsen annyi tengercsillag az égen, Pere János előadásában, vagy az Érika hajlik a búzakalász, Vígi Bolya énekel. Reggeli világzenénket az 5. évszak szállítja, címe Sziget, az örökzöldek között pedig Kovács Kati dalt is hallhatnak, Átmentem a szivárvány alatt. A dal címe, elsőként pedig Csárdás, Felszállott a vadgalomb énekli Szeredi Krisztina, Jónás Géza is zenekara kíséretével. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: szerető halál.
1: 3 perc múlva 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó rádióban.
1: Mintha még most is hallanám, ahogy anyukám mondja, hogy az én gyerekem nem ilyen hülye, hogy mindenféle gizgaszt összeegyen, de hát elég egy okos barát, aki kapacitálja az embert, hogy kóstoljuk már meg ezt vagy azt vagy amazt a növényt. Velünk is megesett már, mi paprika virágnak neveztük, valamilyen dísznövény volt, és annak a virágát, hogyha elrágcsáltuk, kifejezetten kellemes édes íze volt a réten. Emlékszem, találtunk mindenféle zöldeket, azt hittük, hogy vad sóska, mert savanyú, és azt rágcsáltuk. Ezer szerencse, hogy nem lett bajunk. Szóval a gyerek azért olyan, hogy akár kipróbálhat ezt, azt, amazt. Tegnap Sipos gazda éppen a mérgező növényekről mesélt, ezért én arra gondoltam, hogy talán aktuális, hogy egy-két fontos dolgot egy esetleges mérgezés kapcsán beszéljünk meg. Az egyik az, hogy a legtöbb növénynél általában akkora mennyiséget kéne elfogyasztani a mérgezéshez, hogy az mondjuk a vétlen mérgezés szintjén ne legyen kivitelezhető, de a leander, a gyöngyvirág, a tiszafa, a csattanó maszlag, amit Sipos gazda is említett tegnap, nagyon veszélyes, és ebben az esetben akár hasi panaszok érkezhetnek, hányás, hányinger, bizonytalan furcsa járás, vagy akár váratlan gyors kipirosodás, erős izzadás, de még eszméletvesztés is bekövetkezhet. Nos, amennyiben erős a gyanú, hogy a gyerek valamilyen növénytől kapott mérgezést, akkor a legfontosabb, hogy hívjunk mentőt. Vagy pedig a toxikológiai ügyeletet, ez a Heinpál gyermekkórház, van természetesen közvetlen telefonszáma, érdemes az interneten ezt akár megnézni és kijegyzetelni, hogy ne legyen baj természetesen, de az ember mindig készen álljon. A legfontosabb, hogy nem szabad hánytatni, nem szabad tejet itatni a gyerekkel, viszont hogyha be tudjuk azonosítani, hogy milyen növény volt az, akár még találunk is ilyet, érdemes eltenni, mert a szakembereket ez sokban segítheti. Annak érdekében, hogy a tökéletes gyógymódot minél gyorsabban megtalálják, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra és vigyázzunk a gyerekekre. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel a folytatásban. A nóta címe Szerelmes a nap a holdba. Báder Ernő és zenekara kísér.

hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban. Az Ahogy én szeretlek, az Érika hajlik a múzakalász és az Államalom áll a vitorlája kezdetű múlta csendül föl nem sokára, de is napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Kós János, Vígi Bolya és Bányai Márton a három előadó sorrendben. Most pedig világzene, az ötödik évszak Sziget című felvételét hallhatják. Ha pedig még több világzenét szeretnének élvezni, este 9-től Népek Dalai című műsorunkban megtehetik a Donkó Rádióban.

Még ma is azt gondolom, hogy nem ártunk vele a lakás hőmérsékletének, hogyha minél kevesebbet használjuk a gáz, vagy netán a sütőt, be se kapcsoljuk. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy minimális melegítést igénylő különleges ebédet készítünk nem sokára. Addig nóták, népi muzsika, elsőként pedig örökzöld, az Átmentem a szivárvány alatt című Kovács Kati dal.

0: én, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: mindjárt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Egyszer már készítettünk tortilla tekercset, most egy teljesen új változatot próbáltam ki. Egy havai megoldást, rendkívül ízletes volt. Két személyre kell hozzá 4 tortillalap, általában 80 egy zacskóban, tehát ezt mondjuk 2 étkezésre szét lehet osztani. Egy kevés ketchup, egy olyan 8-10 szelet gépcsonka, ugyanennyi sajt, és ízlés szerint, hogy a havai érzés is meglegyen, kockázott ananász köl hozzá, roppant egyszerű elkészíteni, vagy megmikrózzuk a lapokat nagyjából 1 percig 800 wattos mikróban, és utána kenjük meg ketchuppal, és töltjük meg, tekerjük föl, és fogyasztjuk el, vagy pedig elkészítjük a tekercseket, és utána kontakt grillen nagyjából egy 1,5-2 perc alatt mindkét oldala kellőképpen a tésztának átpirul, és már fogyasztható is. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, Németh Jussi és a Budapest bár felvételét. A címe: Jaj, nekem!

Dél-kelet-szerbiai nótákat hallgatunk az óra végén a Bánát zenekar előadásában. Derűs napot kívánok, 9 órakor hírek következnek. A Dankó Rádióban a következő órát Csárdás nyitja, nincsen abban semmi szégyen. Újvári Marika és Koltai László énekel, Nyári László és zenekar a kíséretében.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a várttól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban, az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű, több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forintos bírságra is számíthat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Pályakarbantartás miatt mai éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-éig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezetékhálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a budapesti nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek majd. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 27 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Péntek van, 2026. július 3-a, 6 perccel múlt, 9 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Különleges ez a nap sokaknak, születésnaposoknak, ünneplőknek. Három kedves hallgatónkat is remélem sikerül fölkeszentenem majd a folytatásban. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Valaki hiányzik ebből az utcából, vagy a Most kezdődik a tánc kezdetű csárdás. Az örökzöldek között Nádas Gábor Jó lenne 120 évig élni című szerzeményét is játszom, a Homokórát, Zárai Márta örökbecsű slágerét, és Dankó klubos átiratban is hallhatnak örökzöldeket, majd az óra második felében. Elsőként részlet a My Fair Ladyből, Mai éjjel táncolnék, Bojtos Luca énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egyrészt örömmel, másrészt nehéz szívvel hívom Szekeres Jánosnét. Remélem, hogy sikerül beszélnünk.
1: Halló?
0: Csókolom, Kati drága, Dankó Rádió, Hajdú Tibor. Nem zavarom?
1: Jó napot kívánok, Tibor.
0: Azt találtam mondani az előbb, hogy örömmel, de közben nehéz szívvel hívom föl önt, mert hogy házassági évfordulós ünnep a mai nap, viszont ezt az ünnepet csak egyedül tudja megülni.
1: Ez így van. Egy nap volt a születésnapom, ma van a házassági évfordulónk. 29-én volt a gyerek névnapja, 12-én ez a férj, lenne a férjem születésnapja, meg a fiam párjának a 33. születésnapja. Itt maradtam egyedül.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ki van ön...

0: és ön is tudja, hogy vannak olyanok láthatatlanul, akik segítik majd önt.
1: Hát igen, azért próbáltam még most utoljára önt felhívni.
0: Nem utoljára, még nagyon sokszor fogunk beszélni, remélem, hogy jelentkezik majd. A dal pedig nem véletlen a választás, meg is hallgatjuk Bárány Pál László előadásában, ha valaki hiányzik ebből az utcából. Csókolom.
1: Igen. Viszont hallásra köszönöm szépen.

Néhány perccel ezelőtt ugye három hallgatót említettem, hát utána számoltam, négy, rengeteg köszöntés van ma reggel a Dankó Rádióban. Deris napot kívánok, Békés Csaba, figyelem, Mérike óvónéni remélem hallgat bennünket, ha jól tudom, akkor rendszeresen hallgatja a Dankó Rádiót, és azt is hallottam önről, hogy csodálatos ember, nagyon szereti a zenét, igazi angyali teremtés, és minden nap hallgatja az örökzöldeket is. Családja és szerettei nevében szeretnék Lukovicki Anna köszönteni önt, tehát kedves Mérike óvónéni, sok boldog születésnapot kívánok én is, Isten éltesse önt, és egy gyönyörű nóta a csillagporos nyári éjszakán Benedek Fi Katalin előadásában most önnek szól a Dankó Rádióban.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. József Nádudvarról kérte, hogy Adonyban a húgát Havran Erzsébetet köszöntsük fel a 70. születésnapján. Szívből kívánok én is jó egészséget és nagyon sok boldogságot, kedves Erzsébet. A dal pedig, amit majd nem sokára lejátszunk, ha jó lenne 120 évig élni, előtte azonban egy nagyon különleges találkozást remélek. Özvegy Faragó Istvánnét bízom benne, hogy sikerül telefonon elérnem. Közben elmondom, hogy ha minden igaz, 100. születésnapján fogjuk köszönteni Özvegy Faragó Istvánnét. Sipos Ferenc és családja kért meg bennünket, hogy a nagynénjét köszöntsük fel lehetőség szerint telefonon. Hát, nagyon izgatott vagyok, hogy elérjük-e. Ó, majd tessék felvenni. Megkérem a kollégámat, hogy tegyük le és próbáljuk meg újra hívni, jó? Még egyszer, mert nagyon fontos lenne azért ilyen alkalom. Haló, haló, haló!
1: Na, szia,
0: szia! Jaj, csókolom, csókolom! Hajdu Tibor vagyok, a Sípos Ferikért meg, hogy hívjam föl önt.
1: Kicsodát?
0: Az unokaöccse kért meg, hogy hívjam föl önt, a Dankó Rádióból szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni.
1: Köszi szépen.
0: Drága csillagom, 100. tényleg?
1: Igen, igen. Nem hiszem el.
0: Annyira örülök, úgy izgultam, hogy nem fogok tudni önnel beszélni. Tetszik ismerni a Dankó Rádiót? Tetszik hallgatni?
1: Igen.
0: Jaj, de jó, akkor nem vagyunk ismeretlenek egymás számára. A keresztnevét, drága, hadd kérjem már el, mert csak a hivatalos nevét tudom.
1: Zsófi.
0: Zsófi néni, drága. Nagyon sok puszit küldök én is, és még egyszer Sipos Ferenc és családja kíván nagyon-nagyon boldog születésnapot és jó egészséget. Hogy tetszett bírni ezt a hihetetlen meleget?
1: Hát, nagyon nehezen, de most, hogy volt ez az eső... Hát boldog voltam, hogy a születésem napjára lett eső. Hát ugye előtte való nap, de mindegy, na.
0: Most egy kicsit könnyebb. Igen. Puszilom, és remélem, hogy rengetegen fogják majd önt hívni, és megkeresni, és megszeretgetik. Remélem, hogy még beszélünk majd többször is. Szép hétvégét, és boldog születésnapot még egyszer.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm.
0: Csókolom, Zsófi
1: néni. Önnek is erőt, egészséget, és családjának, mindenkinek.
0: Hálásan köszönöm. Viszont hallásra, csókolom. Köszönöm.

Dunát és egy jó cigány. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Holdas éj a Dunán, ilyen éjszakám soha nem volt és nem lesz talán.

Jön, 10 óra és indul majd a hírek után ma is örökzöld műsorunk, az aranylemezek. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Persze ma is leparkol majd képzeletbeli időgépével Tölgyi Kriszta. Abban az évben, amikor brutális áremelések voltak Magyarországon, a kávé ára nagyjából 45-55%-kal, az édességé pedig 25%-kal emelkedett. A mozikban pedig olyan filmeket mutattak be, mint a Pierre Richard főszereplésével készült Félénk vagyok, te hódítani akarok, a Piedone Afrikában, vagy éppen a Picasso kalandjai. 1978-ról van szó. A három dal pedig, amit játszik Kriszta ebből az évből, a Volt-e más bolond című Univerzál dal, a Mama kérlek Konzsuzsától, illetve a Kati és a Kerekperec Jókedvű nap című slágere. Érdemes lesz hallgatni a műsort, és lesz 100 volt Celsius dal is ennek a tematikus hétvégének. Ez a fantasztikus 50 éve működő country folk együttes lesz. Most a folytatásban pedig Balázs Králi és Korda György, talán mondhatjuk azt, a Reptér mellett legnagyobb sikerű felvétele. A...

A tavalyi Dankó Gála fináléjának egyik csúcspillanatát hallhatják. Nem sokára ez lesz a Nem csak a 20 éveseké a világ. Derűs napot kívánok! Dankó klubos felvételek tehát a folytatásban. A Hosszú az éjszaka is felcsendül Kalinánikő és Dócs Péter előadásában. Most pedig a Pót Szilveszter, előadója Nádas György, Tordai Zoltán és zenekar a kísér.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Kovács Andor és együttese játszik a folytatásban, majd Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Baranya értéktárának egyik büszkeségét, az Európai Bordal Fesztivált mutatja be Vecsei-H. Miklós színművész. 10 órától a hírek után indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával, majd Déli Krónika, utána Jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, a kéréseket Gázoltán teljesíti. 2 órától indul a Kívánság műsor Szívküldi Szívnek, Szívesen. Hétvégé reggelente most is Nádas Györgyel ébredhetnek, tematikus hétvégén főszereplője pedig a 100 Volt Celsius együttes lesz. Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. Hétfőn találkozunk ismét, addig is szép hétvégét. Derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Baranya.
1: Mámorosan éneklő férfiak. Európai Bordal Fesztivál. A bordal az emberiség egyik legrégebbi kulturális kifejezési formája. Már az ókori görögök és rómaiak is művészi magasságokba emelték, akiknek méltó örököse a magyar poéták közül Balassi, Csokonai, Kazinci, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, és még sorolhatnánk hosszan a sort. De a hétköznapi emberek is szívesen dicsérték a bort, elég csak meghallgatni népdalainkat. A Pécsi Férfikar Alapítvány a Villány Siklósi borúttal közösen 1993 óta rendezi meg azt az egyedülálló fesztivált, mely a régió kulturális kínálatának egyik különlegessége. Pécs egyetlen évente megrendezésre kerülő nemzetközi fesztiválja, amely bekerült az Európai Zenei Naptárba. A Bordal Fesztivál Európa, és talán az egész világ egyetlen bordalokat bemutató és kizárólag férfikarok és férfivokál együttesek számára meghirdetett eseménye. Dr. Lakner Tamás ötletgazda és művészeti vezető nagyot és egyedit álmodott a fesztivállal, mely mára már Pécs büszke valóságává vált. A bor és a zene Baranya vármegye két meghatározó, arculatformáló és értékteremtő elemének összekapcsolása maga a fesztivál. Évente több ezer fellépő énekes viszi szerte a világba Villány, Pécs, Baranya kultúrájának, nemesborainak, vendégszeretetének jó hírét.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence ezer csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak a száma. Több mint 90-en megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltüntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Itthon a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. Folyamatosan csökken a kukorica, illetve a repce termő területe. A zöldségek, gyümölcsök közül pedig a paradicsom, a paprika és a hagyma van visszaszorulóban. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a fogyasztóvédelmi hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. Az ideinél melegebb csak 2019 nyarának első hónapja volt. Ami pedig a jelenlegi időjárást illeti, 21 és 28 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-28 fokot mérnek. Az Dunántúl északi felén többnyire borult, másutt derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható, nagy tavaink vize 25 fok körüli.
2: Ezek.
9: Jó napot kívánok, Földi Krisztina vagyok. Mai összeállításunkban mások mellett az 50 éves 100 fok Celsius, Kovács Erzsi, Izsmán Nelli, az LGT, az Illés, Iász Gábor, az Apostol, az Express Együttes, az Omega és Harangozóteri örökzöldjei mellett válogatunk 1978 nagy sikereiből is. A Dolliról nyitja a sort az Ábrándos Szép Napokkal, majd Szécsi Pál énekli a Himnusz a nyárhoz című dalt. Jó szórakozást kívánok!
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

A Dankó Rádióban holnap és vasárnap tematikus hétvégével ünnepeljük a 100 Folk Celsius zenekart, amely 1976 nyarán alakult, tehát idén 50 éves. Dalaik különleges hangzását a klasszikus amerikai country hangszerelés, a gitár, banjo, hegedű, mandolin és basszusgitár mellett az adta, hogy valamennyi tag énekelt, így a többszólamú vokál az egyik védjegyükké vált. A kezdeti években még a világ népzenéiből merítettek ihletet, majd fokozatosan a country és a bluegrass lett a meghatározó zenei irányuk. Felnőtteknek és gyerekeknek írt dalaikon generációk nőttek fel, és a 80-as évekre a 100 Folk Celsius Magyarország egyik legtöbbet koncertező zenekarává vált, hiszen évente 3-400 fellépésük is volt, nem csak itthon, hanem külföldön is. Rendszeres vendégei lettek a nyugat-európai country fesztiválok, és 1987-ben meghívást kaptak az Amerikai Egyesült Államokba is, ahol Kaliforniában tölthettek egy hónapot. Később is gyakran léptek fel Las Vegasban, Nevadában és Arizonában. Ezek az utak jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy hitelesen képviseljék a country műfaját annak hazájában is. A zenekar egyik tagja Légrádi Péter mesélte el a Vasmegyei Hírportálnak adott interjújában 2019-ben, hogy egy alkalommal apacs őslakosok által üzemeltetett kaszinóban muzsikáltak Arizonában. A tulajdonosok érdeklődtek, hogy milyen nemzetiségű a zenekar, mire a fiúk felelték, hogy magyar. Erre a tulajdonosok visszakérdeztek, Kocsándi Miklós dobos arcát elnézve, hogy hát az meg milyen törzs. A tematikus hétvége előzeteseként egy country klasszikus, a Take Me Home Country Roads című dal feldolgozását hallhatják az aranylemezekben Országút címmel a 100 Folk Celsius előadásában.

0: Kéne ismerni az aranylemezek következő örökzöldjét, a Hallod-e Rozika, te gyerünk a moziba bekezdetű szerzeményt. A mozi szó ma már teljesen természetes, mindennapi része az életünknek, de ha nincs Heltai Jenő, akkor ennek a kuplénak a szövege is úgy szólna, hogy Hallod-e Rozika, te gyerünk a mozgó fénykép színházba be. Na, ebből a borzasztóan kacifántos elnevezésből Heltai Jenő író-költő alkotta meg a mozi szót. A Vígszínházban 1907-ben csendült fel először Kálmán Imre és Heltai Jenő Dal a moziról, vagy közismert nevén a Berta a moziban című kupléja, amely olyan népszerű lett, hogy mások is elkezdték a mozi szót használni. Például Ejzema Mihály és Békefi István, akik megírták a már említett Hallod-e Rozika, te című örökzöldet, melyet az aranylemezekben a néhai Balázs Péter színművész, a Stúdió 11 zenekar és a Harmónia Vokál előadásában hallhatnak.
1: Rozi! Rozi!

0: Az örök zöldek otthona a Dankó rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.
1: Mindenki óriás volt még.

A táncdalkorszak egyik jellegzetes dalával Bágya András és Gédénes György Zsüti Susu Bolondság című örökzöldjével folytatjuk az aranylemezeket. Ismán Nelly énekel a Stúdió 11 kíséretével.

A hazai beat és rock korszak két meghatározó zenekarának és szerzőpárosának dalaival folytatjuk az aranylemezeket. Presser Gábor és Stevanovi Dusán Mindenki másképp csinálja című dalát az LGT adja elő. Majd Szörényi Levente és Bródi János szerzeménye a Little Richard hangzik el.

0: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1978-ban repülünk. Lássuk, milyen slágereket játszott akkoriban a rádió. Nagy siker volt, mára pedig örökzöldé vált Bakos Géza és Bradány Éván szerzeménye, a Volt-e más bolond, amit az Universal együttes adott elő. 1978-ban Konzsuzsa is elénekelte Bródi János gyönyörű dalát, a Mama kérlek című szerzeményt. A Kati és a Kerekperec együttes pedig Nagy Kati és Várszegi Gábor Jókedvű nap című dalával került a slágerlistákra 48 évvel ezelőtt.
1: Dankó Rádió.

Az aranylemezek első részét a Stúdió 11 zenekar felvétele a Vidám Város zárja. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig Ihász Gáborral indítjuk a mai képzeletbeli időutazásunk folytatását itt a

0: ezek. Műsor ajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos! Ó, magyarul!
8: Vagy megújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 4 ember, köztük 2 nő és 1 kisgyerek meghalt, csak nem 10 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót, Harkiv megyét és Krivij Rih városát támadta. Közben 30-ra emelkedett a Kijev elleni, tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90-en megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint csak nem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en megsérültek. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csak nem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Itthon megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már szintén megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Vajdos László egyúttal intézkedett a még nem rendezett támogatások kifizetéséről. Megkezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. A rendezvény idén az optikai festészet megalapítója, a magyar származású Viktor Vazarelli emléke előtt tiszteleg. A fényfestések és interaktív alkotások városszerte 35 helyszínen láthatók. A vasárnapig tartó eseményen műhelyfoglalkozások és koncertek is lesznek. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Végül az időjárásról. A Dunántúl északi felén, valamint a főváros környékén többnyire borult, máshogy derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balató 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
0: Aranylemezek.
2: további kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ihász Gábor focis dalával, az Elszáll a gondom című szerzeménnyel folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat. Őt pedig Vágó Zsuzsi színművésznő követi, aki a Neoton dalaira épült Szép nyári nap című musical egyik főszereplője volt a Budapesti Operettszínház egykori nagy sikerű előadásában. Az Emlékül című dalt hallgatjuk meg belőle.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Magyarország legrégebbi dalversenye nem a 60 évvel ezelőtti 1966-os televíziós táncdalfesztivál volt, hanem a Tessék választani című rádiós könnyűzenei bemutató, amit 1960-ban rendeztek meg először. A műsorban elhangzó minden dal új, a nyilvánosság előtt még be nem mutatott szerzemény volt, ezért nevezték hivatalosan dalbemutatónak. De valójában verseny volt, hiszen díjakat is osztottak a daloknak, a szerzőknek és az előadóknak. Számtalan olyan dal hangzott itt először, amelyekből országos slágerek váltak. Az 1977-es Tessék választani mezőnyében szerepelt például Német Zoltán és Szenes Iván szerzeménye a Nincs szerencsém, amit az Apostol együttes előadásában már is hallhatnak az aranylemezekben.

0: zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Mindenkit elfeled meg egyszer.

hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfeled neked szer.

A divat változása ihlette Gyöngy Pál és Rákosi János vidám kupléját, a Pekkes nő a Sári című dalt, amit az Express együttes dolgozott fel és tett újra slágerré a 70-es években. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

A 60-as évek végén futott be Amerikában, majd világszerte a két zenészházas párból álló The Mamas and the Papas, vagyis az anyukák és apukák együttes. Csodálatos harmóniában több szólamban énekeltek, természetesen élőben. Ezt azért emeltem ki, mert hozzájuk fűződik az amerikai televíziózás egyik legemlékezetesebb produkciója. Az együttest meghívták a korszak leghíresebb, milliók által nézett műsorába, az Ed Sullivan Show-ba fellépni, de arra kötelezték őket, hogy playbackeljenek, vagyis tátogjanak a saját felvételükre. A tévés szereplés közben az egyik énekesnő, Michelle Phillips, elővette egy banánt és jó ízűen enni kezdte, így a nézők számára egyértelművé vált, hogy nem élőben énekelnek. Akciója a könnyű zene történelmének egyik leghíresebb tiltakozásává vált, amit meg is találnak a legnagyobb videó megosztó portálon, ha megnéznék. És mindezt most azért idéztem fel, mert a most következő dal eredetiét, a Dream a Little Dream of Me című világslágert is a The Mamas and the Papas adta elő. Hoffmann Ödön magyar szövegével az Álmodban csak engem láss című dalt két kiváló énekes színművészünk, Poyák Lilla és Homonnai Zsolt előadásában hallhatják az aranylemezekben.

0: korszakból szól az aranylemezek következő felvétele, melyet Presser Gábor és Adamis Anna írt az Omegának. Van egy szó.
1: Aranylemezek.

sola. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, ki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony, aki elrontotta már az életet, ki azt se

gazdalkorszak egyik legnépszerűbb olasz énekesnője volt Giulia Cinquetti, aki 16 évesen az addigi legfiatalabb győztesként zárta a Sanremo-i dalfesztivált 1964-ben. Két évvel később is szerepelt a versenyen, amikor a La Pioggia című dalt énekelte, ami ugyan nem nyert díjat, mert a 6. helyen végzett, de világsláger vált belőle. Vándor Kálmán magyar szövegével idézzük fel a Zápor címmel, Harangozó Teri és a Stúdió 11 előadásában.

Kedves hallgatóink, mára is erre a hétre búcsúzik az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A harangszó és a déli krónika után már a magyar nótáké a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix és kezdődik a mai Jó ebédhez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti ma is a zenei kéréseket a Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel hétfőn délelőtt várom újra önöket. Addig is további kellemes napot, a 100 fok Celsius tematikus hétvégéhez és műsorainkhoz nagyon jó szórakozást és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológiainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról.
1: Az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatás sürget Ukrajna.
2: Bazarelli előtt tiszteleg a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál Pécsen.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
3: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
4: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
3: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormány szóvivő.
4: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
3: A kormány létrehoz egy tanácsadó bizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
5: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
3: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
5: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás után.
3: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
1: Mélypontra került a parlamenti szereplők egymáshoz való viszonyulása, fogalmazott a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet vezetője a Kossuth Rádióban.
2: Fodor Gábor szerint nem lenne szabad hagyni, hogy ez tovább fokozódjon. Hangsúlyozta, bár a jelenlegi házelnök igyekszik fellépni a probléma ellen, erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak. Fodor Gábor hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a miniszterelnök is aktív szerepet vállal a jelenlegi hangnem kialakulásában.
6: több mint két évtizeden keresztül parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamenten zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet.
1: Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
7: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
8: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sólyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
9: Sólyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
8: Alkotmány ellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
9: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
8: Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
9: Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
10: Kell nekem ezt kommentálnom?
8: A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
10: Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
8: Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
10: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
8: Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. A Sólyog Tamást érintő alaptörvény módosítást több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Sólyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
1: A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere.
2: Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kelleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelenthet arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
11: Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
1: Minden idők legnagyobb függetlenség napi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta. Mészáros László összeállítása.
12: Minden idők legnagyobb parádéjával és tűzijátékával várja Washington a látogatókat július 4-én. A National Mall-on jelentős tömegre számítanak a hétvégén, a rendezvény biztonságát ezért szigorú ellenőrzésekkel garantálják. Az Amerika 250 ünnepség sorozat programjai mellett a kormányzati negyed is díszkivilágítást kapott. A pénzügyminisztérium neoklasszicista épülete például piros-fehér és kék színekben világít, jelezve az ország történelmi folytonosságát. A tengeren túli évfordulóhoz Budapest is csatlakozott. Július 4-éig a Lánchíd is piros-fehér-kék díszkivilágítást kapott. A fővárosi ünnepség részeként szombaton délután 4-től zenei programok indulnak a rakparton, ahol este 8-kor az USA

0: Caroline Slevich szerint ez a barátság a gazdaságban is erős, amire a Magyarországon működő amerikai cégek jelentik a legjobb példát. Ennek az együttműködésnek a legfényesebb bizonyítéka az amerikai üzleti szféra, amelynek képviselői ma este is szép számmal vannak jelen. Saját szememmel láttam, hogy az amerikai vállalatok nem egyszerűen csak befektetnek Magyarországon, hanem valódi partnerek az ország jövőjének építésében. Legyen szó a repülőgépiparról, a modern gyártás technológiáról, a digitális szektorról, a védelmi iparról, az energetikáról, a pénzügyről, az egészségügyről, vagy a kutatásfejlesztésről. Ezek a cégek mind azt bizonyítják, milyen rendkívüli lehetőségek rejlenek a magyar tehetség és az amerikai tőke találkozásában, mondta Caroline Savage. A Függetlenség napja nem csak egy nagyszerű nemzet születését jelenti, hanem annak az eszmének az ünnepe is, amely átformálta a történelmet, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ez a nap arra a meggyőződésre emlékeztet minket, hogy az embereknek joga van az önrendelkezésre, a szabadságra és arra, hogy maguk alakítsák a sorsukat, ideértve azt is, hogy megváltoztathatják, vagy akár le is válthatják azt a kormányt, amely lábbal tiporja ezeket a jogokat. A kormányfő egyúttal kiemelte, Magyarországot és az Egyesült Államokat a közös érdekek mellett a közös civilizációs alapok is összekötik. We belong to the same transatlantic community. Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia, emelte ki Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, ezek az értékek mindkét nemzet számára lehetővé tették, hogy felülkerekedjen a kihívásokon és a jövőben is szilárd alapot biztosítanak a két ország együttműködéséhez. Úgy fogalmazott, hűséges barátként tekintünk egymásra, és ahogy a jó barátokhoz illik, továbbra is tanulunk egymástól.
1: A megszokottnál lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak a gazdák idén. Az aszály és a forróság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a szárazságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagy Margit és Falucskai Ivett összeállítása.
2: A minősége az szerintem takarmány minőségű.
3: Egy délalföldi gazdálkodó a gabona minőségére és mennyiségére panaszkodik. Azt mondja, nem számít túl sok jóra az idén.
2: Nincs ennek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Hát ugye az időjárás nem járult hozzá. Késő jött az eső. Az árpáknak még valamennyit ért, de a búzákra sajnos egy hónapot elkésett az eső.
3: A gabona minőségét, mennyiségét és az aratás menetét a vízhiány és az időjárás is alakította. Erről már a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt. Petőházi Tamás elmondta, az elmúlt két hét extrém forró napjai az őszi kalászosok esetében kényszeréréshez vezettek.
4: Ez a kényszerérés azt okozta, hogy a hosszú, közép-hosszú tenyészidejű kalászosok is egybeértek, hát gyakorlatilag lesültek egy kényszerérés következtében, kisebb szemek vannak, nehezebb betakarítani, nagyobb a szempergési veszteség, de ennek az időjárásnak megfelelően nagyon jól haladtunk az aratási munkákkal. Ugye a történelmi időkben Péter pár napján volt a aratási munkák kezdete, de gyakorlatilag nagyjából vége felé tartunk a őszi árpának, és a jó felén túl vagyunk már a búza aratásának.
3: Már most látható, hogy a szokásosnál jóval kevesebb gabona lesz idén. Őszi árpából hektáronként átlagosan 4,3 tonnára, búzából pedig 3,7 tonnára számítanak, fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, évek óta nagy vesztese a klímaváltozásnak a kukorica, vetés területe jelentősen csökkent.
4: 600 ezer hektár alatt van a kukoricavetés területe, ez gyakorlatilag 1.200.000 hektár volt országos szinten kb. 30 éven keresztül, és most ugye ez lefeleződött. Az Alföldön nem nagyon termesztenek már kukoricát, esetleg öntözött körülmények között az Alföldön a napraforgót tör előre, 780 ezer hektáron termesztünk az idén napraforgót.
3: Petőházi Tamás hozzátette, az idei az első év hazánkban, amikor napraforgót nagyobb területen termesztenek a gazdák, mint kukoricát.
1: Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érintette, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket.

0: is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
1: Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukoricatermő területe. Visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
2: Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig fajta váltás Örre kell elszállni magukat a gazdáknak. Ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
0: Korszerű technológia biztosítja az állatok jólétét a hőségben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának istálójában.
1: A szarvasmarhák különösen érzékenyek a hőstresszre, amely az egészségi állapotukra és a tejtermelésre is hatással van. Az egyetem kaposvári tanszékének vezetője hangsúlyozta, az állatok ösztönösen is igyekeznek védekezni a hőség ellen, de az, hogy mennyire viselik meg őket a forró napok, nagyban függ a tartási körülményektől. Hollósi Gabriella hozzátette, a kampuszon található istállóban a modern eszközök segítségével sokkal jobb életkörülményeket tudnak teremteni az állatoknak.
3: Megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a magasabb hőhöz, úgyhogy olyan tartástechnológiát vezetünk be, modern tartástechnológiát alkalmazunk, ami a kaposvári kampuszon van. Szellőző berendezések, hőszigetelt istálló vagy függönyös pavilonos megoldások, amik lehetővé teszik, hogy nyitottá tegyük a zárt istállót, tehát a hőcserét biztosítjuk, ventilációt, párásítókat alkalmazunk. Vannak lehetőségeink, hogy a takarmányozás vonatkozásában olyan takarmány adagokat állítsunk össze, amelyeknek az emészthetősége jobb.
0: Az előrejelzések szerint a hónap hátralevő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz a közeljövőben, mondta Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
1: A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hideg fronttal és erős UV-sugárzással. Utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
4: A következő egy héten belül, tehát a belátható meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat Dunántúlra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből. A szakemberek 6 héten át ellenőriztek gyümölcsárusítóhelyeket, ahol elsősorban a szamóca minőségét, jelölését és forgalmazási körülményeit nézték. Az ellenőrök nagybani piacokon, zöldséggyümölcsüzletekben, hipermarketekben és ideiglenes árusítóhelyeken vizsgálódtak.
1: Egyman Norbert, a hatóság sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, gyakran azt a gyümölcsöt is Lajos Mizseinek tüntették fel, amelyiket nem ott szüretelték, de magyarnak mondott Romániából behozott szamócával is találkoztak. Eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A szakértők egész nyáron kiemelten ellenőrzik a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket.
5: Az ellenőrzések folyamatosak, most következik a dínya szezon, és már a dínya ellenőrzések is folyamatban vannak. Várhatóan a nyár végére ebből is eredményekkel szolgálhatunk, de mindenfajta mindig aktuális szezonális gyümölcsöt és zöldséget is ellenőrzünk.
1: Itt a Krónika.
0: Ukrajna több régióját is érte orosz légicsapás az elmúlt órákban. A támadásoknak több halálos áldozata van. Közben még a pénteki Kijevet ért csapás után is találnak holttesteket a mentő alakulatok. Az ukrán védelmi miniszter sürgősen légvédelmi rakétákat kért országa szövetségeseitől. Részletek Iváncsik Attilától.
6: A dél-ukrajnai Herszonban egy kórházat ért orosz légicsapás. Egy ott dolgozó orvos életét vesztette. A közép-ukrajnai Krivij Rihben egy benzinkútba csapódott orosz drón. Egy helyi lakos meghalt, többen megsebesültek. A kelet-ukrajnai Szumiban egy családi házat ért orosz találat. Itt 4-en haltak meg, köztük egy édesanyja és gyermeke. Szombat délre már 30-re emelkedett a pénteki Kijevet ért orosz légicsapás sorozat halálos áldozatainak a száma. 3 holttestet az éjszaka folyamán találtak meg a mentő alakulatok lakótömbök törmelékei alatt. 10 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban 2 tó vize is mérgezővé vált, miután az orosz légicsapások után olajszármazékok szivárogtak ki. Az ukrán védelmi miniszter közben sürgősen légvédelmi rendszereket kért Kijev szövetségeseitől. Mihajlo Fedorov mintegy 40 országot keresett meg, és elsősorban amerikai Patriot rakétákat kért, amelyekre még ebben a hónapban nagy szükség van. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszországi Belgorod városát vették célba éjszaka. A megye központban robbanások következtek be, amelyek miatt akadozik az áramszolgáltatás és az ivóvízellátás.
0: 1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
1: A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg, Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
0: Hatalmas tömeg gyűlt össze Teherán utcáin. Tegnap mutatták be Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
1: Ali Hamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
0: Továbbra is nagy erőkkel keresik a túlélőket a Venezuelában pusztító földrengés után. A mentőegységek versenyt futnak az idővel, óráról órára kevesebb az esély arra, hogy életben maradt embereket találjanak a romok alatt. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma már csaknem 2600. Közben a sérültek ellátása és a holttestek azonosítása is akadozik. Szokolai Kinga összeállítása.
7: 8 nappal a Venezuelát sújtó földrengés után kutyaugatás hallatszódott a romok alól. A mentőcsapatok csütörtökön sietve ásták ki a 6 éves Badi nevű négylábút, aki vélhetően annyira megszeppent, hogy csak most vette a bátorságot, hogy jelezzen. Badi Venezuela reményének szimbólumává vált. Több mint egy héttel a katasztrófa után már csekély az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak. A hozzátartozók és a külföldi mentőcsapatok azonban továbbra is kitartóan kutatnak a romok között. A szakemberek fejlett eszközökkel és a szűk helyekre is könnyen bejutó keresőkutyákkal vizsgálják a betontömböket, miközben az idővel is harcolnak. Ha észlelnek is jeleket, a végkimerültségben lévő túlélőket gyorsan kellene kimenteni. Ez azonban általában órákba telik. 6 voltak, 2 felnőtt és 4 gyerek. Az egyik felnőtt életben volt, beszéltem vele, és elmondta, hogy az ikergyermekek azonnal meghaltak, az anyjuk is, és az ő gyerekei is. 3 órával később megpróbálták kihúzni, de addigra ő is meghalt. Mesélte a 9 éves ikrek és anyjuk után kutató rokon. Az orvos hiány miatt a holttestek azonosítása lassan halad. Az áldozatok megtalálása és eltemetése egyre sürgetőbb annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a térségben fertőző betegségek, mint például a malária. Az ügyvezető elnök beszámolója szerint a térségben legalább 38 egészségügyi központ semmisült vagy rongálódott meg. Az embereket és állatokat egymás mellett kezelik. Közben a mindenüket elvesztett átmeneti szállásokon lévő túlélőknek továbbra is javarészt a helyi önkéntesek és külföldi országok nyújtanak segítséget. Csütörtök este a Rio de Janeiro-i megváltó Krisztus szobra különleges díszkivilágítást kapott. Az egyik leghíresebb brazil nevezetességre vetített feliratokon adakozásra szólították fel az embereket. A venezuelaiak hálásak a segítségért, ugyanis arra panaszkodnak, hogy saját kormányuk nem tesz eleget, vagy túl későn cselekszik. Ezeket a vádakat az ország ügyvezető elnöke cáfolta. A földrengések után a venezuelai állam egészen azonnal akcióba lendült. Az első dolgunk mindössze néhány órával a történtek után az volt, hogy rendeletet adtunk ki a vezérkari főnökök egyesített hivatalának létrehozásáról, hogy a köztársaság törvényei szerint kezeljék a természeti katasztrófa okozta vészhelyzetet. Azonnal bevetették a polgári védelmi rendszert és a közbiztonsági rendszert, hangsúlyozta Delcy Rodriguez, aki hozzátette, már nagy erőkkel dolgoznak a helyreállítási munkálatokon is. Az ügyvívő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre.
0: Több mint 2000 tűzoltó próbálja megfékezni a Franciaország déli partvidékén tomboló erdőtüzeket.
1: A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület égett le, a hatóságok éjszakában nyúlóan dolgoznak az oltáson. A munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy rendkívül szárazság van a térségben, a hőség miatt pedig könnyen lángra kap a növényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a szintén száraz és forró időjárás miatt gyorsan terjed az erdőtűz. Egy perc múlva lesz fél egy.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy jövő kedden szavaz a parlament az ügynök aktákról. Szó volt arról, hogy az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatást sürget Ukrajna. És beszámolunk arról is, hogy elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth díjas színművész.
8: Déli krónika.
0: Néhány héten belül a nagy közönség számára is elérhetőek lesznek a fővárosi közkerékpárok. A tesztek már zajlanak, az ígéretek szerint az új rendszerben jóval több kerékpár, köztük ráadásul elektromos is lesz. Nagy Viktória összeállítása.
9: Egyszerre lehet kipróbálni a klasszikus kerékpárokat, illetve az elektromos rásegítéses kerékpárokat, és mindenki, aki tesztel, ő kapott egy kérdőív linket is azért, hogy fogadni tudjuk a lehető legegyszerűbben és a leghatékonyabban a visszajelzéseket.
10: Mondta a BKK szóvivője a Krónikának. Kovács Bendegúz arról beszélt, hogy megkezdődött az új bicikli rendszer tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei tesztelhették az új bicikliket, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábban a Bobi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják a rendszert véglegesíteni. Az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni, mondta Kovács Bendegúz.
9: Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrűlakott részeken átlagosan olyan 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt. És maga a területi lefedettség is az egyik nagy újdonságok között lesz, ugyanis a teljes rendszer képlésekor el fogjuk érni minden olyan nagy budapesti csomópontot, ahol 30 ezeres átszálló számot látunk, azért, hogy a külvárosokban élők számára is alternatíva legyen a Bubi.
10: A hagyományos biciklik havi bérlete 2500 forint, éves díja pedig 21250 forint lesz. Az elektromos biciklik használatát tartalmazó havi bérletért már 3500 forintot, az évesért pedig 29750 forintot kell majd fizetni. Bérlet nélkül 60 forint perc díjjal lehet majd igénybe venni.
11: A budapestiek és a Budapesten kerékpározók nagyon-nagyon izgatottan várják már, hogy a teljes rendszer végre elinduljon.
10: Mondta a közmédiának a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A szervezet részt vett az első teszt időszakban. Kádár Melinda hozzátette, hogy a közbringa rendszer egy évtized alatt vonzó alternatívává vált a Budapesten közlekedőknek.
11: Nagyon sokat segített azon, hogy minél kevesebben üljenek autóba, ezáltal kevesebb legyen a dugó, kevesebb legyen a zajszennyezés, a levegőszennyezés, és alapvetően egy kicsit gördülékenyebb legyen a városi mobilitás. Az ilyen közbringák nagyon megkönnyítik azt, hogy akár egy rövid utazás kiváltsunk autóval. Legjobban az ilyen 5-6 kilométeres távokra szokták használni a közbringákat. Az a nagy előnye, hogy meghatározott pontokon leadhatom és felvehetem, és hogyha ez a ponthálózat tulajdonképpen bővülni fog az idei évben, akkor ez sokkal több lehetőséget kínál majd mindenki számára.
10: A MOL-Bubi teljes körű indulása július második felétől várható. Az éles rendszer 3300 kerékpárral működik majd, közülük 2500 hagyományos, 800 darab pedig elektromos bicikli lesz, de még idén szeretnék 5000-re bővíteni a flottát.
0: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
1: Veig Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járat közlekedik késő estig.
8: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan típusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtud rész Tihányrév, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
0: Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
12: A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
10: Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
12: Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a Pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
10: Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vasarely és művészete.
12: Szent magában a fényfesztivál koncepciójában is Vasarely törekvéseit követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen, és mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
10: A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
12: Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
10: A belvárosi szabadtéri programok és a fényútja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
0: Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész.
1: A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész. 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett 120-nál is több filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és 2 verses kötete is megjelent. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
13: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az Anna-hegyi pihenő közelében. A 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres. Korábban több kocsi ütközött az M7-es autópályán a Balaton felé Kápolnás nyéktérségében. A 39-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a lassan oszló torlódás továbbra is több kilométeres.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset miatt a József körúton a Petőfi híd felé a Baross utcánál csak a belső sáv járható, és a keresztirányú forgalomban, tehát a Baross utcában is mindkét irányban sávlezárás okoz lassulást. Szintén baleset miatt számítsanak korlátozásra a 6-os főúton a 3-os vasútállomás közelében. Varga Etele, BKK Info.
13: Időjárás jelentés.
0: A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
15: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Északi szelek fújnak, ráadásul tartósan szeles időszakban vagyunk, egyre szárazabb léghullámok érkeznek. Megkockáztatom, hogy a hajnali órákban lesz olyan ember, aki fázni fog, hogyha szabadban tartózkodik, mert hogy a völgyekben 10 fok alatt lehet a hőmérséklet, rég volt ilyen, tudom, a Balaton partján és a nagyvárosokban is olyan 16-17 fok várható, tehát ezeket a 20 pár fokokat, mint minimum hőmérséklet egy ideig azért elfelejthetjük. A légmozgás hajnalban is élénk lehet, de majd szombaton napközben újra több helyen, egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke a változóan felhős, alapvetően gyengén felhős vagy derült időben. A derült idő az inkább délen várható, 25-30 fokig emelkedik tehát majd. A délutáni órákban északon lesz felhősödés, de érdemi csapadék szombaton még nem lesz, vasárnap is északnyugaton fordulhatnak elő záporok. A szél több helyen vasárnap is erős lehet. Sárkányeregetős idő lesz majd tehát. Hétfőn, kedden erősödik a nappali felmelegedés, 32, aztán kedden 34 fok lehet, szerdán újabb hidegfront érkezik, és emiatt jelentősen visszaesik a hét második felére a hőmérséklet. Csütörtökön, pénteken 30 fok alatt lesznek a maximumok az ország egész területén.
0: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Só Zoltán és Ilye Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, Garami Zsuzsa és Néver Igor. Viszont hallásra!
16: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
17: Aki eszik, az mindig őszinte. Figyelje meg, milyen odaadó, minden egyebet kizáró érdeklődéssel, elmélyedéssel pillant az evő arra a falatra, melyet majd bekebelez, s nem sokára saját egyéniségévé magasztosít. Aki eszik, az szerelmet vall az életnek. Kosztolányi Dezső, író, költő, műfordító szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 3-án pénteken is, amikor újra jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Nem szeret már úgy a rózsám és a 2x2 sosem 3 című csárdással indulunk. Bukor János után Kolostyák Gyula énekel. Jó rádiózást kívánok!

kettő sosem hár. Borogszik a kedves párom, hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mint a 33 000 csókot visszakérem, amivel még adós nékem. Hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33

0: kezd, akkor inkább máma.
1: Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Budai Sándor prímás és zenekarának kíséretével ezt a nagy klasszikust most Szóka Júlia előadásában halljuk. Majd az Abasári csárdást Tarnai Kis László adja elő Lakatos Sándor zenekarának társaságában.

Sasnáci és Feleki Sándor nótájával megyünk tovább, egy újra digitalizált gramofon felvételt hallunk, melyen Király Ernő énekel. A nóta címe így szól, ahol két szív elbúcsúzik. Fogadják sok szeretettel!

Az elmúlt percekben egy újra digitalizált gramofon felvételen Király Ernő énekelt az Ahol két szív elbúcsúzik című nótát hallottuk. És a folytatásban már az idei tavaszi nagy Dankó turnéról hoztam el önöknek a Mikor én még leány voltam című dalt. Farkas Rozika énekel a Dankó díjas előadó művészt, Berki Péter és Cigány zenekar.

Német Csicsó József és zenekar a muzsikál a folytatásban, aztán jövünk a legfrissebb hírekkel. Én is tartok egy kis frissítő szünetet, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berette Marian. Megjelent a magyar közlönyben az 1990 előtti titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló kormányhatározat. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította a megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságuk ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendeltek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Az időjárásról. Jelenleg 24 és 31 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 26-29 fokot mérnek. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem, a Kossuth díjjal is kitüntetett Revicki Gábor színművész csatornánk hangja. A folytatásban Bangó Margit, majd Somogyi Erika énekel, vidám csárdás csokrot hallunk adásunk második részének első perceiben. A jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, a Szerelem szerelem és az Egy-két csók cserebere csók című csárdással megyünk tovább. Tartsanak velünk!
5: Jaj, de nagyon régen!

Megkérdeztem egy virágtól, mely egy síron nőtt magától. Mondd meg nékem, te kis virág, szebbé, jobbé a más világ. Azt felelte a kis virág, hogy nem szebb, nem jobb a más világ, mert akinek bánata van, itt is, ott is boldogtalan. Mesteri szöveg varázslatos dallammal, Szent Irmai Elemér szerzeményét halljuk a soron következő zenei összeállítás első darabjaként. 1981-ben a Magyar Rádióban rögzítették ezt a hallgatót Pécsi Kis Ágnes előadásában, ifjabb Sánta Ferenc zenekarának kíséretével. Aztán a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgót Laki Péter adja elő, de felcsendül még a Hajátok cigányok és a Hely, de tetszel én nékem című magyar nóta is. Koltai László és Karcagi Nagy Zoltán énekel a dalcsokor második részében. További jó rádiózást kívánok!

0: Rádió. Réf Fülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halljátok, cigányok!

Bányai Márton, Lakatos Miklóssal és zenekarával az Amikor még gyermek voltam című magyar nótát is elénekelte egyik korábbi dankóklubunkon. Egészen pontosan 2025 áprilisában Harkányban. Hát hallgassuk meg Kóti Elemér szerzeményét itt a Dankó Rádióban.

Bóka Zsuzsa, Egri József és Szentendrei Klára nótázik a következő percekben. Bóka Zsuzsa partnere Bősi Szabó László lesz. Az Este van, én pedig várok rád című andalgót halljuk már is. Majd felcsendül Dankó Pista, Jegenyefán fészket rak a csóka című szerzeménye, és az Állabál a nagy csárdában című magyar nótára is együtt mulathatunk, vagy ha úgy tetszik, táncolhatunk.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak ránk. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, mint ahogyan minden nap, ugyanebben az időben a klasszikus magyar nóták szólnak itt a Magyar Zene Rádiójában, mint ahogyan most Petőfi Sándor megzenésített verse, a Befordultam a konyhára című dal. Idősebb Dersi Györgyöt halljuk, majd Szöllősi Emesét, amikor is felcsendül, az úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna című Szántó Ferenc szerzemény. Jó rádió!

0: sosem volt, hogy valahogy ne lett volna. Szíved, ha fájna, vigasztaljon ez a nota, hogy úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna.
1: Hiába imádlak, hiába szeretlek. Volt nekem egy gerlicém, nem jó minden este a kapuba kiállni, halkan pengest ezt a csárdást, ugye ismerősen csengenek ezek a nóták, feltételezem, hogy hallgatóink körében jó páran együtt tudják majd énekelni ezeket a klasszikus magyar nótákat, Kalina Enikővel, Jákó Verával, Vígi Bolyával és Hatvani Kis Gyöngyivel. Nótára fel, kedves Dankó család!

Boros Lajos és zenekarának felvételével búcsúzom már önöktől. Ennyi fért mai jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Bízom benne, találkozunk a hétvégén is, 11 órától a Dankó Extrában, és ugyanígy a Déli Krónika után jó ebédhez szólanót a című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A péntek délután hátra levő részében természetesen a menetrend a szokásos. 5 órától az Egy Nóta 3 Élet külön kiadással jelentkezik a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk. Popovics László várja majd önöket. Na de most a hírek után örökzöld slágerek, operettmelódiák és magyar nóták körében Gál Zoltánnal tölthetnek 3 teljes órát. Jön a Szívküldi szívnek szívesen című kíván. Műsor. Ehhez én további kellemes péntek délutánt kívánok, valamint jó étvágyat mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, viszont hallásra holnap, szép hétvégét mindnyájuknak!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította a megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a szolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendeltek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert úsznak a vízben. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén. A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület leégett, a tűzoltók folyamatosan próbálják megfékezni a lángokat. A munkálatokat nehezíti, hogy a rendkívüli szárazság miatt könnyen lángra kap az aljnövényzet. Itthon a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos. A következő napokban is folytatódik a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban péntek délután. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Halmozzanak el minket szép kéréseikkel. Ma a Somákat és Kornélokat köszöntjük névnapjukon és mindazokat, akik július 3-án születtek. Palotásné Ildikó Debrecenből kérte az első dalt, Fonyó Barbara énekel, Hármat rikkant a rigó.

Páncsodról Karácsonyné Julika kérte a következő örökzöldet, Korda György énekel, Fehér Galamb.

anyusának, Radu Istvánnénak küldi szeretettel a következő dalt Katalin. Az előadó Benedekfi Katalin kísér Baranyai István zenekara. Maros vize folyik csendesen.

párjának, Barna Kornélnak boldog névnapot kívánok, szeretettel Marica, Ladinek Juditot, Patai Zoltán Prímás és zenekara kíséri, Zöldre van a rácsos kapu festve.

0: egy régi ismerőse küldi ezt a dalt. Kovács Katitól mindig kettőn áll a boldogság. Köszönöm.
1: Köszönöm a hívását, Kovács Kati énekel, a dal címe pontosan Nálad lenni újra jó lenne.

Komáromból Kalocsai István feleségének kérte egyik kedvenc nótáját, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, Kék pettyes rakott szoknya.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4:43. Patai Ferencné Lentiből kérte régen hallott kedves dalát. Kalmár Pált az Odeon Tánczenekar kíséri, kicsi lány, a szerelmem nem halálos.

Göcő Lajosnét köszönti családja, és hálával köszönik a szépre, jóra, tisztességre nevelést. Nádasdi Lászlót Hankó József zenekara kíséri, Rózsa, Rózsa, Labda, Rózsa.

0: az megvigasztan. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztan.
1: 74. születésnapját ünnepli Tóri Pálné Erzsike családja szívből szeretettel köszönti. Bárány Pál Lászlót Puka Károly zenekara kíséri, gyere velem akáclombos falumba!

Halusini Ibolya Sárvárról kérte a következő dalt, melynek előadója Melis György, kísér Szalai Antal zenekara, Sejhaj Diridongó.

Kisvárdáról Fekete Lászlóné férjének és magának kért egy jó nótát Horváth Pistától, Berki László zenekara kíséri, cigányasszony kártyát vet a faluban.

apósának, Komlósi Mihálynak küldi Judit a következő nótát sok szeretettel, Lukács Anita énekel, Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Haszalós Imrének kis új szállásra a legjobb barátja kérte a következő nótát születésnapi alkalmából, és kíván neki minden jót. Torai Kis Mária és Pere János énekel kísér, Déki Lakatos Sándor zenekara, Nem fogok megöregedni.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Staricek Józsefné vagyok, Gabi. Azt szeretném hallani, csak a jók mennek el. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. László Pécsről 56 év házasság után szeretettel emlékezik feleségére, családja nevében is. Hosszúpályi Bantúri párra, a 24 éve elhunyt édesapára, férjére emlékezik felesége, 6 unokája és 3 gyermeke. Lajos Soroksáron szerető feleségére emlékezik, Saroltára, aki egy éve nincs már köztünk. Zambó Jimmy énekel.

Kisné Marica Hajdú Szoboszlóról kérte a következő nótát, Szabó Sándor, Jeremiás Béla zenekara kíséri, Felvégi ház, Alvégi ház.

magának, a másikat odadom a szőke hajóba várnak. Egyik felé odadom egy csillagszemű barnának, a másikat odadom a szőke hajóba várnak. Én Isten

terre. Szakítsátok, ha tudjátok, én vele a szívem. Elvégi ház, úgy csalogat, én tege.

az Újvárosból Varga Tiborné kérte egyik legkedvesebb nótáját, sok szép emléke fűződik hozzá. Pék Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri, Piros rózsák beszélgetnek.

barátnőjének, Halászné Gabinak Zsámbékra küldi a következő összeállítást, Jutka. Lehocki Zsuzsa, Oswald Marika és Peller Károly énekel. Hétre ma várom a Nemzetinél.

nagyszerű dalokkal folytatjuk a hírek után. Szécsi Pál is énekel majd, talán sok év után. Deres már a határ, és a Várj, míg fel kell majd a nap című sláger is elhangzik. A hírekig Lendvai Ferenc zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Tartson velünk nyáron is.
2: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
1: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
3: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
1: Pihenésről.
4: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
1: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 4 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben az ukrán hadsereg is drónokkal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Hatalmas tömeg gyűlt össze tegnap Teherán utcáin, amikor bemutatták Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása holnap kezdődik az iráni fővárosban, majd jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben. Ali Hamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Itthon megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamosvonalnak pedig 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között, ugyancsak vasárnap, nosztalgia trolik állnak forgalomba. Jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járatokon vásárolhatók. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de a pusztafentősi műemlék nagy része megsemmisült. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Korábban a görögkatolikus, napjainkban az ortodox egyház használta. Meghalt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Az időjárásról. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, máshogy derült az ég. Délután a felhősebb tájokon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm hallgatóinkat itt a Kívánságműsorban, várjuk további kedves üzeneteiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Zalaegerszegről Petriné, Marosi Angéla, Vele együtt érettségizett osztálytársainak küldi a következő dalt, akikkel osztálytalálkozóra készülnek. Zalatnai Saroltát halljuk, Jaj a matek!

Mészárosné Katalin kérte a következő nótát Hajdú Szoboszlóról. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, az a tavasz bárhogy várom.

Széchenybe Sárosi Kornélnak névnapja alkalmából felesége és lánya küldi a következő nótát. Szász Katit és Gáti Pált Berki Péter zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Rész Zoltánt szeretném köszönteni Árzándon születésnapi alkalmából. Minden szépet és jót, hosszú, boldog életet kívánunk. Árzándon dédi mamája és apukája a születése ünnepnapján című dalt szeretném küldeni nekik. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet Farkas Rozika énekel.

Karvainé Emma Debrecenből kérte a következő nótát egyik kedvenc előadójától, Dániel Gábortól. Jónás Géza zenekara kíséri, nincsen csillag, mind lehullott a földre.

0: A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Nótáskedvű volt az apám című rovatunkban. Népszerű művészeket kérdezünk egy számukra fontos dalról. Most egy ismert színésznőt hallunk.
1: Gregor Bernadett színésznő vagyok. A kedvenc nótám pedig a Deres már a határ kezdetű nóta. Mindez pedig azért, mert édesapám a gyönyörű, mély, búgó hangú basszista Gregor József is elének.
0: Dózs Pétertől halljuk most a nótát, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Deres már a határ.

Pihanyi Sándorné kedvenc előadójától, Kapi Gábortól kért egy nótát, Nyári László zenekara kíséri, Sírhattok már lányok.

Makóról Gál Tiborné édesapjának kérte a következő nótát, Szánta Ildikót Berki László zenekara kíséri, ezt a kerekerdőt járom én.

Biruni Elvira hosszú pályában szeretné meghallgatni a következő nótát. Máté Otéliát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ha a kakas kukorékol.

Puszta Szabolcsan Irénke néni szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri, Letagadok minden könnyet.

Madarász Imréné férjének kérte a következő nótát Gyuláról. Busai Antalt, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri. Részeg vagyok rózsám, mint a csap.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Simonyi Kornélnak húga küldi névnapi alkalmából a következő vidám nótát is kíván. Jó kedvet, jó egészséget. Mészáros János Eleket Boros Mátya zenekara kíséri. Ördög bújt a vonóba.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Miss Józsefre szeretnénk emlékezni, aki 14 éve nyugszik a tiszanagyfalui temetőben, három nővére. A dal odafen a jó Istennek van egy sárgút ima könyve. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy hívott minket, Egri József énekel.

Szentendre Kőhegyről Valentin Csabát, Jani Csekné Emesét és Hubai Saroltát szeretettel köszönték névnapjuk alkalmából barátaik. A V-motorok együttest halljuk, várj még fel kell majd a nap.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kíváság műsorát hallják. Argyalán Józsefné Vadász Zsoltól szeretne egy nótát meghallgatni. Varga Jenő és Jónás Géza zenekara kíséri. Hideg szél fúj, édesanyám.

Molnárné Marika szeretné hallani Tiszafüreden a következő nótát. Palló Imrét Kőrösi, Dudus Zoltán zenekara kíséri, most van a nap lemenőben.

Bernát Vilmosnak húga kérte a következő nótát Kisújszállásról. Ondrik János énekel, akinek a lelke beteg. Akinek a lelke beteg.

Klasszikus örökzöldeket is ígérhetek a következő órában. Elhangzik majd a Meseautó, az Árva fiú Cserháti Zsuzsától és a Mama kérlek. Most Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben nem szünetelnek az orosz drón támadások sem. Hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban és Krivij Rih városában. A kijevi hatóságok pedig arról számoltak be, hogy a tegnap hajnali kiterjedt orosz támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett. A halottak emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves nő Németországban él. A hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így. A többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, és a villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolik várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. A nyár elejé óta Franciaországban csak nem 9000 hektárnyi terület égett le. A tüzek 80%-át emberi hanyagság okozta. Végül a hazai időjárásról. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható, eső nélkül. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Csongvainé Marika Balatonszemesről kérte kedvenc nótáját, Gáspár Anné énekel, háromnapos lakodalom.

Keserű Imrénél Püspök Ladányból húgának küldi közös kedvenc dalukat. Miklós Erikát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Meseautó.

Szolnokiné Marika kérte egyik kedvenc nótáját, melynek előadója Pécsi Kis Ágnes, kísér Szalay Antal zenekara Rengő Ringónád.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép jó napot kívánok, Ica néni vagyok Egerből. Szeretném meghallgatni, valamikor úgy szerettem a Virágot című gyönyörű nótát. Köszönöm szépen, viszont hallásra, szép napot mindenkinek.
2: Köszönöm a hívását önnek, és szép napot kívánunk. Hollai Bertalan énekel.

Geréné Mónika két kedvenc előadójától kért nótacsokrot, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Hankó József zenekara, Hallja maga barna!

Somogyiné Aranka Kenderesről kért egy nótát Gál Gabriella előadásában, kísér Jónás Mátyás zenekara, Minden ember, aki csak él.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Édesanyjának küldi Pilisvörösvárra a következő híres dalt, Bernadett, Szeredi Krisztinát, Salasovics Norbert zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Kedves hallgatóink, a rádió tematikus hétvégéjén az 1976-ban alakult idén 50 éves 100 fok Celsius gazdag életművét ünnepeljük. Az együttes mindig is mestere volt annak, hogy közvetlen szerethető dalaival közel kerüljön közönségéhez. Most egy olyan dal következik, amelynek címe sokakban azonnal felidézi a magyar televízió legendás műsorát, a Három kívánságot. A több generáció kedvencévé vált kívánságműsor évtizedeken át mosolyt, megható találkozásokat és beteljesült álmokat vitt a képernyőre, így a cím hallatán ma is sokaknak kellemes emlékek jutnak eszükbe. A most következő három kívánság is ezt a derűs hangulatot idézi, amely méltán illeszkedik a zenekar gazdag örökségéhez. Halljuk a 100 fok Celsiust.

Nádudvaron Bozsakiné Anikó szeretné meghallgatni a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt Lakatos Miklós zenekara kíséri Rózsabokor a domboldalon.

0: Szajolból Zombori Kálmánné férjével együtt kért nótát Kolostyák Gyulától, kísér Budai Sándor zenekara, ha megéhülök, kinyitom a vicskámat.
1: Megéhülök, kinyitom a vicskámat.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelt szerkesztőség! Nagyon kérném önöket, férjemnek lenne a születésnapja, csak sajnos ő eltávozott az élők sorából már 7 éve, 76 éves lenne, és kérném szépen a következő számot a temető keresztjére, Pokor János előadásában. Állandó hallgatójuk vagyok, Gizike voltam, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Margitka drága férjére Szirágyi párra emlékezik, aki a tiszanagyfalui temetőben nyugszik. Hegykőrösön Magdi édesapja halálának 30. évfordulója alkalmából kérte a dalt. Bokor János énekel a temető keresztjére.

Morgáné Ildikó Pécsről kérte a következő dalt. Bródi János énekel, Mama kérlek.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezd

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Barabásné Zsók, ha szeretné meghallgatni a következő dalt, Baján, Szilágyi Sándort Lakatos Mikló zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Szigetszent Miklósra, húgának, Imolának küldi sok-sok szeretettel a következő dalt. Laura, Kalmár Magda énekel, mai éjjel táncolnék.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A hétvégén is remek műsorokkal várja önöket a Dankó Rádió, például mindkét napon, szombaton és vasárnap is. Az 50 éves 100 volt Celsius felvételeiből válogatunk, így tisztelgünk az együttes munkásság előtt. Vasárnap egy órakor megismételjük a tegnapi élő stúdió koncertet. Ennek a felvételét hallgathatják meg. Igazán jól sikerült, érdemes lesz. A kívánság műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, Szomora Zsolti zenekara játékával, viszont hallásra.

0: műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, a minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több, eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalak 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az érdeklődők emellett póni és tacskó versennyel, gyermekprogramokkal és divatmustrával is várják. Az esemény ingyenes. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig. Több mint 120 filmben, televíziós műsorban is szerepelt, rendezett is, valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán Fonyolt külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését. A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Jelenleg 5 település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén. Estig elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos időre készülhetünk, megélénkül helyenként, megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
12: Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad, szeretni.

rincón marchas.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt, a magyar nótát.
1: Hát a párom, mikor, ugye ez nem nagyon-nagyon régi nóta, és úgy megszerettük, hogy mikor mondtam, mindig egy-egy sort leírtunk. És akkor ugye nem tudtuk gyorsan, én egy sort, ő egy sort, és akkor hát ő is ezt annyira szerette, mert ez egy igazi dal volt. Mert mikor én hozzám jött udvarolni, akkor mindig hozott egy szál rózsát, ha nem egy csokorral, egy szálat mindig hozott.
0: A mai napon Erzsikét látjuk majd vendégül, de itt lesz velünk Mari is.
2: Békás is szoros rész, mert oda nem messze van ez a kézdivásárhely, meg Gyergyó Szent Miklós, hát ez csoda, olyan gyönyörűek azok a tájak, hogy én meg is értem, hogy ez a dal volt az ő kedvence, mert tényleg ráillik arra a vidékre.
0: József történeteit is meghallgatjuk a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Igen, ezt Mezőladánynak hívják, egy kis tiszaparti város Szabolcs Tiszaháton. Nagyszerű, hát én majdnem olyan szanyasi körülményeket nőttem fel, mert az onnan jöttem fel, persze, ugye itt végeztem minden.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Messze van a kicsi falum. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban? Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Messze van a kicsi falum, ez a következő dal, miért meghallgatunk. Na, melyik ez a falu egyébként?
1: Hát ez a Porliget újtanya, és majd utána a párom, a férjem, ő nyírpilisi volt, oda kerültünk, ott laktunk, és hát elköltöztünk 81-be ide, Sziget-Szentmiklósra, és hát a párom, mikor, ugye ez nem nagyon-nagyon régi nóta, és úgy megszerettük, hogy mikor mondta, mindig egy-egy sort leírtunk. És megtanultuk igen, annyira, igen, mikor ugye nem tudtuk gyorsan, én egy sort, ő egy sort, és akkor hát ő is ezt annyira szerette, meg ez egy igazi dal volt. Mert mikor én hozzám jött udvarolni, akkor mindig hozott egy szál rózsát, ha nem egy csokorral, egy szálat mindig hozott.
0: Igen, igen.
1: És vagy ugye gyönyörű helyeken ugye járkáltunk, mert mi volt fiatalkorunkban, csak a fényi erdő, a botanikus kert, mert gyönyörű helyen születtem, és ugye mentünk gyöngyvirágot szedni, meg minden, és tényleg mindig virágot szedett nekem. Legyen az akármilyen kis utolsó árvalány haj, vagy nem utolsó, mert ez egy gyönyörű védett virág, hanem akármit gyöngyvirágoztunk, akkor, és aztán a látod, ezt a nótát nekünk írták.
0: Igen.
1: Mindig azt mondta, igen. Igen, és utolsó percben, ugye már 4 éve, pont most 4 éve, 11-én volt 4 éve, hogy eltemettük, egyedül vagyok, és mindig eszembe van, hogy ez úgy szerette hallgatni, mert nagyon beteg volt 4 évig, hogy

0: Igen.
1: És ezt meghallom, akkor felhívnak a testvéreim, vagy a sógónőim, és hogy hallottad a Józsi nótáját? Igen. Ez a másik, hogy igen, rá gondolok mindig. Nem csak akkor, hanem mindig, de ez a nóta az különlegesen, tényleg.
0: Igen. Akkor most, igen, ahogy hallgatjuk a dalt, akkor ugye, ahogy az imént említette, nehezebb lesz egy picit, felkorbácsolja az érzelmeket ennek, igen, kapcsán. Akkor emlékezzünk Józsira, jó? Ezzel a dallal, ahogy ön említette.
1: Nagyon köszönöm.
0: Meg menjünk a Porliget új tanyára. Messze van a kicsi falum, Farkas Rozika énekel. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban Erzsike kérésére.

Egy nóta, három élet. Messze van a kicsi falum. A dalt hamarosan az óra végén teljes egészében meghallgatjuk majd, de addig még hallgatjuk Mari és József történeteit is ezzel a dallal kapcsolatosan. Itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Messze van a kicsi falum, ezt hallgatjuk. Na, melyik faluról van szó, Mari? Melyik falut idézi meg ez a dal önnek?
1: Hát Kézdivásárhely, Erdélybe.
0: No, és miért pont ezt a falut? Itt született
1: mert
0: esetleg?
1: Nekem volt egy barátom, és ő odavalósi volt. Aha. És ezt a dalt nagyon szerette ő is, meg én is, mert ez egy nagyon szép nóta.
0: A barát az mit jelent? Élettárs, udvarló
1: hát
0: vagy?
1: Nem éltünk együtt, de 10 évig volt a barátom.
0: Értem. Az mit jelent, hogy nem éltek együtt? Tehát
1: hát férfi-nő
0: viszonyban voltak, de nem éltek együtt.
1: Igen.
0: Tehát ő Erdélyben élt, ön pedig Magyarországon, Budapesten?
1: Nem, ő ott született, aztán jött Magyarországra, és hát többször elmentünk oda kirándulni, illetve nyaralni arra a helyre. De hát most már ő meghalt, és ez a dal viszont a kedvence volt.
0: Értem. Gyakorlatilag az ő emlékét hozza vissza, igen. Meg az erdélyi látogatások emlékét is esetleg?
1: Igen.
0: És milyen volt önnek Erdély egyébként? Hogy
1: hát
0: élte
1: az
0: meg?
1: Hát az szép, gyönyörű az a békási szoros rész, mert oda nem messze van ez a Kézdivásárhely, meg Gyergyószent Miklós, hát ez csoda, olyan gyönyörűek azok a tájak, hogy én meg is értem, hogy ez a dal volt az ő kedvence, mert tényleg ráillik arra a vidékre.
0: Hmm. Ön is akkor nagy-nagy szeretettel ment vissza az ő szülőhelyére. Ez a szülőfaluja volt akkor, ugye, a párjának?
1: Igen.
0: Nagyon szerencsés volt, meg ön is, hogy ellátogathatott Kézdivásárhelyre. Évente mentek, vagy sokszor kilátogattak?
1: Hát nem, évente nem, de azért voltunk egy párszor, mint a 3-4-szer, mert aztán még elmentünk a tengerpartra, úgyhogy ott beutaztuk az egész vidéket, illetve lementünk egészen a tengerig.
0: Na akkor Kézdivásárhely lesz a célpont a következő percekben a dal kapcsán, és emlékezzünk akkor a volt párjára is, hogyha mond egy keresztnevet, hogy ki is volt ő?
1: Géza.
0: Gézára. Jó, messze van a kicsi falum, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Mari kérésére, és ezzel a dallal emlékezünk egykori párjára, Gézára.

egy nóta, három élet. Messze van a kicsi falum. Nem sokára teljes egészében hallhatják majd a dalt itt a Dankó Rádióban, de addig még van egy vendégünk, József, aki nem mesélte el még, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Ő jön hamarosan, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Hol tele a szívem robban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, abbál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Ótával tele a szívem robban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, abbál, abbál.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. József van velünk a vonalban. Messze van a kicsi falum. Melyik faluról van szó, József?
2: Hát kérdez szépen, igen, ezt Mezőladánynak hívják, egy kis tiszaparti város Szabolcs Tiszaháton. Nagyszerű, hát én majdnem olyan szanyasi körülmények között nőttem fel, mert az onnan jöttem fel, persze, ugye itt végeztem minden. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy 14 éves koromtól önállóan el tudtam magamat teljes mértékben látni, meg ember lett belőle magyarul, hogy édesapám mondta. Úgyhogy hát én nekem még majd lesz egy kérdésem, majd ez külön műsoros lehet esetleg, ha érdekli majd László, hogy hogyan lett a rendszerváltáskor, amikor ugye Gorbacsov kimondta a szociálisztatából fel, hogy mi történt velem, az egy csoda volt, hát betegségem is abból adódik, hogy annyi sokat vállaltam, mint szakember, a 60 éve vagyok ugye ebbe a kisvárosba, annyi sokat vállaltam, hogy megbetegedtem, de olyan vállalkozási szinten emeltem a cégemet, hogy most abból élek, de olyan boldogan csináltam, mert a szakmám belül egy gyógyszerforgalmazó voltam, két patikám, két kutyeledel bótom, nagy kérdés. Hát olyan szépen feljöttem, és ezt mind azért mondom ezeket az énekeket édesanyámnak, a nótákat, mert édesanyámnak a szellemisége, nem tudom mi van, de lehet egy kicsit már depis vagyok, de édesanyámnak mert minden nap bemegyek a templom elé, nem megyek be a templomba, csak keresztetek, és mindig azt kérem a jó Istentől, hogy édesanyámat kérdezzem meg először, mert ő rá még hallgat, én a szociálmúzban eltárhatottam, úgyhogy.
1: Hát, nagyon viccesen fogalmazta meg a kérdést, abszolút. Most viszont akkor jöjjön a dal, jó, emlékezzünk erre a falura. Még egyszer mondja a település nevét?
2: Mezőladány.
1: Mezőladány. Na, jöjjön akkor a dal most Mezőladányról az ön iratában. Messze van a kicsi falum, ez jön tehát József kedvencei között, itt a Dankó Rádióban.
2: Köszönöm.

sosem lesz, hogy szeretőbb lett óra 11. 10 meg 1, az 11. Mind a 10-től kaptam csókot elegre. Csak az az egy, akit én is szeretném, az Lázár rongyot még sosem volt. Sosem lesz, hogy szeretőmne lett volna 11. Csak az az egy, akit én is szeretném, az Lázár rongyot rég. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőmne lett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 meg 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeres, csak te csókolj engemet, fene a többit egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretem.

0: sosem lesz, hogy te engem édes rózsám leszeles.
1: Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunk, amelyben Erzsike, Mari és József meséltek a Messze van a kicsi falum című gyönyörű magyar nótáról. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet, János, Mária és Rózsika lesznek a vendégeink, de természetesen egy másik magyar nótát fogunk kiválasztani, hogy melyiket, az holnap kiderül majd 7 órától, tartsanak akkor is velünk. Juhász Katalin jön mindjárt, tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József, és a Túl az Operencián szól, itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal Kincstárban. Júliusban minden műsorunkban ugyanannak a tájegységnek a népdalaiból válogatunk egy különleges kezdeményezés nyomán. A Zeng a lélek, hangzó életre bírni a néma berkeket címmel meghirdetett program megalkotója, szervezője, megvalósítója, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutató, aki fiatal kora ellenére rendkívül értékes munkásságot tudhat magáénak. Tóth Lilla a debreceni Zenede, más néven a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola népi ének tanára, valamint a Törköly Zenekar énekese és prímása. Sáriné Szebenyi Judittal közösen vezetik a tanítványaikból alakult Pendei Énekegyüttes családot, akikkel már találkozhattak a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. A névadó Pendei Énekegyüttes a 2017-es Fölszállott a páva kategória győztese volt, mellettük alakították meg a Kispendei és a Bőgatya gyermekénekegyütteseket. Kutató munkájára alapozott előadó művészeti és oktatási tevékenységéért Tóth Lilla 2018-ban a Népművészet ifjú mestere címet kapta. A Debreceni Egyetemen 2023-ban védte meg a Hajdúság vokális népzenéjéről írt doktori disszertációját, mellyel elnyerte az év doktori értekezése díjat. 2025-ben népi énekes szólistaként kapta a Nagypávás népi előadó művész minősítő címet. A doktori kutatás során került látóterébe dr. Pap János etnográfus hagyatéka, amely a hajdúsági, a bihari és a nyírségi népdalkészlet reprezentatív gyűjteménye. Erre alapozta a Magyar Művészeti Akadémián 2025-ben elnyert 3 éves művészeti ösztöndíjprogramját, melynek a Zeng a lélek, hangzó életre bírni a néma berkeket címet adta. A program 3 szakaszból áll. Az első, most lezárult szakasz központja Pap János szülőfaluja, Nyírábrány volt. A második és a harmadik szakasz Hajdúböszörményben, illetve Berettyóújfaluban fog megvalósulni. A program havi rendszerességű kurzusokból épül fel, amelyre bárki jelentkezhet, aki szeretné megismerni az adott település, illetve kistáj dalait. A tananyagot az adott szakasz elejére elkészített, kistájonként mintegy 100 dallamos válogatás adja. A Zeng a lélek program mindhárom szakasza egy-egy gála koncerttel zárul. A programmal Tóth Lilla elsődleges célja az, hogy a népdalok visszajussanak a nyírségi, hajdúsági, bihari települések lakóinak mindennapi életébe. Ennek érdekében dolgozza fel és teszi közzé a Zenetudományi Intézet kifejezetten erre létrehozott online adatbázisában, a Pap János hagyatékában őrzött felvételeket. Legközelebb Pap Jánosról és az első szakaszról többet is megtudhatnak, de most hallgassuk a Törköly Zenekar hajdúsági muzsikáját 2021-es Hagyományok házabeli koncertjük felvételéről. Énekel Tóth Lilla.

0: média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruhanélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az unió tiltólistára került tudósok, illetve kutatók, vegyi fegyverek, nevezetesen epibatinin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz hatóságok szerint halálát szívritmus zavar miatti magas vérnyomás okozta. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. Az elkövetőként azonosított 39 éves, Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Vadim Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. Ukrajna 2023. decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten folytatott üzleti tevékenysége miatt. A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata. A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott. Eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és menegételt. A szervezet 10 millió forintos gyorssegélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is a helyszínre vitt. Aki szeretne csatlakozni a Baptista Szeretetszolgálat segítség nyújtásához, az utalással vagy online adományozással megteheti az adomány.baptistasegély.hu oldalon. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól idehaza. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, melyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, melynek idei fő témája a 120 éve született Viktor Vazarelli művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Néhány információ az autósoknak. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán, Fogyott külterületén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését. A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon sebességkorlátozást vezettek be. Az M0-áson Szigetszentmiklós térségében is ég a tarló. A 17-es, 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányban lezárták, több kilométeres a torlódás. Holnap országszerte napos időre készülhetünk. Éjszaka 12-17, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc Éva című operettjéből Lehocki Éva énekelte a Dal a Széről című dalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk középpontjában László Margit, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, énektanár, lírai szoprán, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja áll. Ám előtte hallgassuk meg Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből Angéla és René kettősét Petre Zsuzsa és Baksai Árpád előadásában. Majd ezután ismét Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel, de már a Végőzvegy című operettből következik az Ajk az Ajkon Bojtos Luca és Laki Péter előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. László Margit, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, énektanár, lírai szoprán, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 1931. március 17-én született Kolozsváron. 1941-ig a Kolozsvári Konzervatóriumban tanult zongorázni Farkas Ferencnél. 1947-ben Magyarországra költözött, és kezdetben női szabóként dolgozott. Ezután a budapesti kórusban alt, majd szoprán szólamban énekelt. 1951 és 1953 között magánúton tanult énekelni Koranek János nénál. Berg Otto amatőr opera társulatának szabadtéri előadásán debütált Gilda szerepében Verdi Rigolettójában. Itt énekelt először olyan szerepeket is, mint Rosina a Sevillai Borbéból. Tóth Aladár szerződtette az Operaházhoz 1953-ban. És most következzen Huszka Jenő, Mária főhadnagy cím operettjéből, a Szabad-e remélnem című dal László Margit előadásában. Partnere Meris György. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. László Margit már aktív operaénekesi pályája mellett is nagy figyelmet fordított a fiatal tehetségek képzésére. 1970-től magántanítványokat oktatott, majd 1986-ban színpadi búcsóját követően a budapesti Szent István gimnázium magánének tanára lett. 1989-től a Magyar Állami Operaház énekmestereként dolgozott, ahol énekes generációk szakmai fejlődését segítette. Később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense lett. Énekesi pályafutását 1986-ban fejezte be, de kapcsolata az operaházzal ezt követően is szoros maradt. Az intézménynek továbbra is tagja volt, majd 1994-ben a Magyar Állami Operaház örökös tagjává választották. Most pedig következzen ifjabb Johann Strauss Denevér című operettjéből Adél dala a harmadik felvonásból. Énekel László Margit. Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A magyar zene rádiója.
1: Mit csinál, kérem, hagyjon!

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Az Élet és Irodalom 1970. július 25-i számában jelent meg egy beszélgetés László Margittal, melyből most egy rövid részletet idézek. Ilyen ritka adottságokkal miért nem halljuk többet dalesteken? A dallal való foglalkozást minden énekes számára elsőrendű fontosságúnak tartom, még akkor is, ha az illető művészi alkatához nem áll közel a műfaj intimitása. A magam részéről azért húzottam vissza, mert elkeserít a magyarországi dalkultúra talajtalansága. A Filharmónia ifjúsági hangversenyein korábban gyakran szerepeltem dalműsorral, s a rádióban ma is szívesen állok mikrofon elé, de önálló estől visszatart az általános érdektelenség. Nem tudom, miért szorult nálunk ennyire háttérbe ez a műfaj, amely pedig mindenütt a világon a művészi teljesítmény legfontosabb mércéje. Tudom, daléneklésből külföldön is igen kevesen élnek meg, de az operaénekes művészi értékét többnyire dalestjeinek színvonala határozza meg. S nem is méltánytalanul. A legnagyszerűbb teátrális adottságok sem nélkülözhetik azt a kultúrát, amelyet csak a daléneklés adhat, s a nagyévű formálás mögött is érződnie kell a finom, míves csiszoltságnak. Eddig tartott az idézet. És most jöjjön Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Zórika dala László Margit előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Szirmai Albert Rinaldo című operettjéből Bende Zsolt énekelte a kaliforniai dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzen Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából az Egy rózsaszál szebben beszélt című dal Docs Péter előadásában. Kísér Tordai Zoltán és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland nagy sikerű musicalje a Három testőr Szentevajk és Galambos Attila fordításában, valamint Szentevajk rendezésében látható a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorán. A látványos kaland musical a legendás muskétások történetét eleveníti meg, és július 10-től több alkalommal várja a közönséget a Dom tér színpadán. És most következzen Gerard Presgurvics, Galambos Attila és Somogyi Szilárd Romeo és Júlia című musicaljéből az Erkély duett, Szinetár Dóra és Dolhai Attila előadásában. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjének palotásával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk holnap is! Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Stankai István, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemlen tiszti keresztjének birtokosa, valamint a József Attila Színház örökös tagja. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Tankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, Posfai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezt mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra és az innovációra. Minden tevékenységét megtiltott a kormányhivatal az akkumulátorok egy összetevőjét gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Az eset miatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Debrecen polgármesterének lemondását követelték. Pap László nem távozik, szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Csak nem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53-szor utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott, eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és melegételt. A szervezet 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt a helyszínre. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itató tálat tartalmaznak egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatoknak. Ég a tarló az M0-ás autóút mellett Sziget-Szent Miklós térségében, a 17-es és 21-es kilométer között újra lehet ugyan mindkét oldalon közlekedni, de a torlódás mindkét irányba 7-8 kilométeres. Az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében több autó ütközött. A forgalom a 26-os kilométernél a középső sávban halad, a torlódás ott meghaladja a 10 kilométert. Óvatosan vezessenek. Holnap már országszerte napos idő lesz, megélénkül a szél, helyenként meg is erősödik. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Ne ábrándozz orgonáról. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának húscsök prímását már is elkezdjük. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha tehetik, Szőlősi Emese énekel Önöknek elsőként, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál ifjabb Magyar Imre és ifjabb Kalmár Tibor dalában. Este van, én pedig várok rád, ez Szántó Ferenc andalgója lesz, Mészáros Adél és ifjabb Berki Béla zenekarának tolmácsolásában. Ez utóbbi felvétel a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült.

A folytatásban is tartsanak velünk, további kellemes rádiózást kívánok. Bányai Márton következik, Juhan János zenekarával. Kikötöm a kis pejlovam. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük ezt a felvételt 2025. december 4-én. Majd egy 2016-osat hallhatunk, Szerdahelyi János és Marcali Frigyes frissét, Répa, Répa, Sárga Répa, Farkas Rozikának Tordai Zoltán zenekara muzsikál.

váli, dunaföldvári és erdélyi dankóklubos felvételek következnek. 2016. július 1-én és 2-án vendégeskedtünk Erdélyben, egészen pontosan Csíkszereda és Kézdivásárhely volt a vendéglátó két város. Tarnai Kis László fellépett természetesen, és Lakatos Miklós zenekara is. Őket halljuk nem sokára egy csárdás előadóiként, ez lesz az Esteledik a faluban. 2023-ban Bokor János művész úr életműdíjat vehetett át a Dankó Rádiótól, Szalay Antal prímás pedig cigányzenei díjat 2025-ben. És ezek a fantasztikus művészek Dunaföldvárra is velünk tartottak, egy igen emlékezetes Dankó klubba, mely 2016. március 21-én volt. Tehát nem sokára egy közös felvételt hallunk, Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját, Szőke kislány, csit-csit-csit. De most még jöjjön váli felvételünk, mely Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével készült, Ima a hazáért.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Bruce Komon Piros Rózsa énekelte a 2023-as év magyar nóta díjasa Hatvani Kisgyöngyi. Szerkovics Béla és Mérei Adolf csádása előtt meghallgathattuk a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen, valamint a Felszállott a vadgalamb című dalokat. Előadók Kalina Enikő és Tordai Zoltán zenekara. És már is folytatjuk a húscsak prémást, itt a Dankó Rádióban mai adásunk feléné járunk csupán, hamarosan Csak úgy mondom magának címmel Sallai Misi csárdását Kovács Apollónia énekli, akit azonban megelőz még Gáti Pál, Berki Péter együttesével, a művészektől Szerdahelyi János és Tüttő János hallgatója szól már is, nézek-nézek a semmibe.

0: magától. Kívánom az illatot a virágtól, az éneket, mint a dalosok madártól, tisztán innen Dunántól, de a csók egyedül csak magától.
1: 33 rózsafámon címmel Magyar Imre és Brand István frissével folytatjuk. Urbán Katalinnak majd Magyar Imre zenekara játszik, de előtte még ifjabb Sánta Ferenc együttese Szeredi Krisztina kíséreteként muzsikál. Következik Kéler Béla és Adorján Sándor csárdása, Csendül a nóta.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Kubányi György dala, most kezdődik a tánc, hamarosan Szóka Júliától hangzik el. Dúcs Péter énekli a csárdást, amely ezúttal Szerdahelyi János és Vas Gábor dala lesz. Elszerették a babám. A 2016-os felvételen Lakatos Miklós zenekara játszik. Az Andalgó szerzői Csizmadia Imre és Rakk István. Láttál-e már Szirmát, Bontó Piros Rózsát? Lente Lajosnak hamarosan Jeremiás Béla zenekara muzsikál, de előtte még elhangzik Kis Angyal Ernő és Szakács László dala, Ott, ahol zúg az a négy folyó. Boros Lajos és zenekara már is muzsikál Máté Otiliának.

Tulipiros láda és kék a búzavirág. Archív felvételről halljuk nem sokára e két dalt Cselényi József és Farkas Jenő zenekarának tolmácsolásában. Előtte hozunk egy felvételt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból is, Kozák Gábor József és Vidéki Pál hallgatójából készült Sánta Zsolttal és Bangó János együttesével. Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

kedves hallgatóink, a folytatásban nem sokára Vadász Károly játszik önöknek címbalmon, Bóni Gyula Brácsán és Bóni Zsolt Nagybőgön. Három dalt is kapunk a művészektől, mely előtt azonban én elbúcsúzom, hiszen ez lesz a vége a mai húscsök prímásunknak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Találkozzunk legközelebb is, minden jót kívánok! Morvai Noémit hallották, elindultam szép hazámból, zöld erdőben demagos, és nálad a házam teteje. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Trokán Nóra színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a görög gyökerek fontossága a művésznő életében, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől vált szenvedélyévé a fényképezés mestersége, s az, hogy ezen belül mi vonzza a portrékészítés tudományához. Vasárnap Kovács Patrícia színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit adott színészi tapasztalataihoz a Szerelemtől sújtva című mozi monológjainak színrevitele, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon vendégünk mennyire bevállalós manapság, ha ruha nélkül kell színpadra mennie, avagy a mozivászton való csupaszon megjelenés esetleg más kategóriába tartozik nála. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatala ügyében. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezt mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátorok egy összetevőjét gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Az eset miatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53-szor utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre is, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Meghalt Balogh Zsolt Balázs Béla díjas film és televíziós rendező. A Magyar Televíziónál 1969-ben kezdte pályafutását, és a televíziós rendezés szinte minden műfaját kipróbálta. Pályája során csaknem 500 televíziós filmet, játékfilmet és műsort készített. Díjnyertes alkotásai közé tartoznak, egyebek mellett az 1968 az évszázad csütörtökig tart, a Butamese és a Szelídek, nevéhez fűződik a Kisváros és az Állomás is. Balogh Zsolt 77 éves volt. Eloltották a Fonyód külterületén keletkezett tüzet, így az M7-es autópályán ismét zavartalan a forgalom. Közben az M0-as autóúton is jelentős fennakadások vannak Sziget-Szent Miklós térségében. Tarló tűz miatt a 17-es és 21-es kilométer között több kilométeres a torlódás. Emellett az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében több autó összeütközött a 26-os kilométernél. A forgalom csak a középső sávon halad, a feltorlódott kocsisor hossza meghaladja a 10 kilométert. Baleset miatt hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Miskolc-Ózd vasútvonalon az esti órákban. A párhuzamosan közlekedő vonaljáratokon a vasúti menetjegyek érvényesek. Holnap már országszerte napos időre készülhetünk, megérénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Mára köszönjük figyelmüket.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Július elején, az aratás kellős közepén, az aratási szokásokról és a kenyérsütésről hallhatnak egy műsort, mely 2003-ban készült. Pél Gabriella szerkesztőriporternek a Cserhátban található Bercel község asszonyai meséltek.
5: Azon a nyári reggelen, amikor megérkeztem a Dél-Cserhát dombjai között nyújtózkodó Bercel községbe, Erzsi néni, asszony nevén Schneider Istvánné a következő szavakkal fogadott. Arra gondoltam, Gabika, hogy nem csak úgy megsütnénk a kenyereket, ahogy megbeszéltük, hanem eljátszanánk különböző szerepekkel, és azt venné föl a magnóra. De tudják majd, mit kell mondani? Nem lesz gond rögtönözni? Aggódtam egy kicsit válaszként, Erzsi néni azonban csak legyintett. Tudjuk majd, ne aggódjon. Különben is, szabad tévedni. Úgy is vágva lesz, idézte vissza kedvesen, amit akkor mondtam, amikor a műsor felvételeire készülöttünk. S bár csak homályosan sejtettem, mire gondol, határozottan jelentettem ki. Rendben van, kezdődhet a játék. Elindítom a magnetofont.
6: Hát úgy gondoltam, mama, hogy ma leráptak a búzót, megürölték a új búzóba a lisztet, hogy kéne mon kenyeret sütni, meg kéne tanítani ezt a Jankókot, ott ma Margitka férhöz fog menni, ugye van neki udvallója, a kenyeret még nem tud sütni.
7: Igen, azt mondom, nagyon meg kell tanulni, az biztos, mert ma én is kiöregettem, te is lassan öregszesz, ugye jönnek a unokák, minden, ha tanuljak, meg a fiatalok is, a unokák is a kenyérsütést, mert bizony, sok kenyeret kell megsütni, ahol ilyen család van.
6: Hát ugye mindig azt mondta nekem, hogy tanuljak még, mert ha férhő megyek, nagy családba megyek, ha nem tudok kenyeret sütni, hát akkor mi lesz? Ugye üzletcsi volt nálunk, akkor mit tett volna a család, hogyha nem tanított volna még kenyeret sütni engémet, ugye? Hát most én is azért megtanítom ezt a jajanyokot, hogy tudjanak, ne válják velük szégyent, hogy férhő mennek, azt még kenyeret se tudnak sütni, ugye?
7: Így van. Az kell nagyon. Engem is a édesanyám tanított meg. Szegényként mindig azt mondta, fiam, nagyon sokkal kell a kenyeret dagasztani, mert még nem hull a plafonról a víz. Jézus Mária, úgy megijedtem, hogy milyen plafonról. Hát a homlokodról, azt mondja, addig kell a kenyeret dagasztani, még a homlokodról nem csorog a verejték.
8: Én is meg szeretném tanulni, mivel hogy ugye én is eladósorban vagyok már. És mielőtt férhez megyek, akkor szeretném megtanulni a kenyérsütésnek a fortéját.
6: Te Gizike, csak nem akarsz férhöz menni te is, nem akarod Margitkort megőrizni. Ne hozz szégyent rá, hogy a sárgyút fogják előkaszolni, nem a szénat.
8: Lehet így is fordítva is.
6: Jaj, Istenem, ott mit fogok csinálni, miből fogok lakodalmat két jónak csinálni?
8: Majd megoldja az idő mindent. El lesz az intézve. Én előbb elmegyek a Gizka utána, jó lesz ez nagyon. Be lesz osztva. Majd elintéződik az. Az ő legények is hozzájárulnak, nem csak mi.
6: Hát én úgy gondolom, jónyok, hogyha mégis férhöz mentek, akárjátok azt a lágzit. Hát akkor ma mégis csináljuk egyszerre. Nem lesz olyan nagy a költség, tudjátok. Ott nincs nekem annyi pénzem, hogy hát két jont egyszerre kiállítani.
8: Az a vőlegény családokon is múlik, hogy akárjak-e az egyszerre két menyasszont. Nem biztos.
6: Na jó, fiai. Majd még egyeztek.
3: Most már ismerkedjünk meg a szereplőkkel, a nagymama.
7: Kertész Jánosné.
3: Az édesanyja.
6: Én Schneider Istvánné lankori nevem kis Erzsébet.
3: És a két lány?
8: Schneider Lászlóné, Molnár Margit.
7: Kocsis Jánosné, Gyetvai Gizella.
3: Akkor folytathatjuk a játékot.
7: Én nagyon korán kezdtem a kenyeret sütni, 18 éves koromban. Nekünk olyan konyhánk volt, olyan szabadkéményes konyha, ott volt a kemence, ahová a füst ment, mikor a szobába is fűtöttünk, ott volt a kemence is, a húst is ott füstöltük a kéménybe, ahogy ment ki a szobából a füst, meg minden, és ott sütük a kenyeret is. Mikor gyerekek voltunk, Édesanya hozzá készült ugye ma este a kenyérsütéshez, a kovasz készítéshez. Megcsinálta este, reggel mikor fölkelt, mindjárt azon iparkodott, föltette a fejkötőt, és maga elé a konyharuhát. Nem voltak akkor még fehér kötények, csak ilyen háziszűt, konyharuhát tettünk magunk elé, tettek maguk elé, és akkor sihetett bedagasztani, hogy mire iskolába mentünk, ma a lángost süthessen nekünk. Nagyon örültünk, nagyon vártuk a lángost. Nagyon finom az. Ezt el se tudja képzelni, aki nem evett még házi kemencébe sült lángost, hogy az milyen finom. Hát én is 18 éves koromban mentem férhöz, de nekem mindjárt először kenyeret küldött anyósom hazahonnan sütni. Ott volt kemence az udvaron, az kiküldött fűteni, anyósom ott állt mellettem, és elmondta, hogy hogy kell kifűteni a kemencét. Először bedagasztottam, meggyújtottam, és mikor a tűz leégett tisztára, megkevertem a kemence aljat, akkor ha az cikrázott, akkor no fiam, most már ez jó lesz. Addig a kenyér megkelt, kiszakítottam a szakajtóba, így ruhát terítettem, azt rá a kenyereket, és akkor betettük, és ennek először a lepint megsüttük, ugye, mert hát az mindig köllött kemencébe, mikor kenyeret süttünk, lepint sütni, az volt a reggeli, és akkor a kenyeret, mikor beraktuk, annak 2 óráig köllött a kemencébe sülni. Hát azért most én itt a Bözsilányom, ez ma most én dagaszt, tudja csinálni, de most ma akarjuk, hogy a unokák is megtanulják.
6: Hát akkor engemet ugye jó megtanította mama, édesanyom. Akkor én is bizony férhöz mentem, nekem is azt mondta anyósom, no, hát látom, hogy hogy valgott kengúja, tudsz-e kenyeret sütni? Jaj, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hát nekünk is úgy volt, egy nyári konyhában volt a kemence, mondom, mama, mutassa még, hogy hogy kell mégis. Na, megszitott ő a lisztet, mindent, ugye. Na, azt mondja, most ma alja teknyőhöz, az dagassza. Hát az is úgy mondta nekem, anyósom is, mint a mama. Hogy addig dagaszt, fiam, míg a kezed tiszta nem lesz. Süttem otthon kenyeret, mondom, süttem. Nem sokat mondom, 2-szer még megtanította édesanyom. Akkor, na, azt mondja, csináljad. Míg a kezed tiszta nem lesz. Míg a tiszta teknyőtő el nem volik, addig kell dagasztani. Még a plafon nem fog csurogni. No, ott most már ezek a jónyok is, most ők dagasztanak, ugye? Mert férhöz akarnak menni, ott meg kell nekik tanulni. Margit komolt, akkor fogja neki, fiam, dagasztani, majd én odaolok, mutogatom, hogy mégis milyen keményre dagaszt, hogy milyen legyen az a kenyérke, mert ugye először nem biztos, fiam, hogy fog az neked sikerülni. Ott majd többször, ma másodszor, harmadszor jobban fog az sikerülni. Gizikém, te meg majd segítesz neki. A szakajtókot oda készíteni, a ruhót beletenni, meglisztezni, akkor Margitkónak megmutatom, hogy milyen nagyok ott szakíjon. Te nagyon figyel, tehát te is férhöz akarsz akkor
9: menni. Figyelem, igen, hogy kell csinálni.
6: Nagyon figyelj, hogy azt anyósod azt mondja, hogy te nem van olyan ügyes, mint a Margitka. Ügyes legyél te is.
9: Igyekszek, hogy minden jó sikerüljön, jó legyen az a kenyér.
6: Tudod, mert ha nekem valami nem sikerült, hű, a mama ez olyan titopasszom volt, úgy rám csapott, hogy azt úgy kellett csinálni.
7: De meg is tanulta, úgyhogy anyátok az nagyon ügyesen csinál mindent, az biztos. Megtanulta, nem hiába beszéltem neki sokat.

0: mindent.
1: Mi mindent készítettek most elő a kenyérsütéshez?
2: Teknőt megkészítettük, a szakálytókot, konyharuhat, ábrozt, lisztet, sót, burgonyat megfőztük. Van az Margitka főzte most meg a burgonyat. Akkor Gizike készítette a szakálytókot ide, a konyharuhókot. Mond egészen jó belejönnek ezek a jankok, mond tudjak, hogy hogy kell.
1: Játékhoz hoztak Berceről kovászt, ezt honnan kérték?
2: Pékségből hoztuk most a kovászt, mert ugye most otthon nem sütünk kenyeret, csak a üzletből vásároljuk a kenyeret.
1: Hány kiló lisztből sütnek ma?
2: Hát most 18 kilóból sütünk, 20 kilót vettünk, és kettőt meghattunk a szakálytósra, mert ezt úgy szoktuk mondani kiszakítani, akkor a konyharuhókat megszúrni. A 2 kilót, a 18-ból még csinálunk kenyeret, még ezt a finom longost, ma mind olyan annyira várjuk. Hoztam egy kis jó zsírt, fokhagymát, jaj, úgy fogjuk ennyi.
3: Erics fiam, most már nézd meg a kemencét, mert te azt nagyon jó érted kifűteni.
2: Hát a kemencének nagy titka van bizony, azt nagyon kell tudni, hogy kell azt kifűteni. Egyszer terapakolom, mikor az leég, akkor széjjel ütöm a tüzet, és akkor megnézem az ájót, hogy jó cikrázzon, mert ha nem cikrázik, akkor ugye nem sül meg a kenyér benne, jó? Hogyha már lehambat egészen, akkor kihúzzuk a tüzet, és megnézzük, hogy nem egy túlforró, mert az se jó, hogyha túlforró hirtelen sül, akkor nem jó a bele, ugye, a kenyérkének. Ha még megint csak nem jó van kifűtve a kemenc, akkor bizony nyers marad. Akkor azt ugye nagyon bónatos az ember, hogy egész héten nem éltünk jó kenyeret. Akkor azt kapok a mamótól, hogy elrontottam.
4: Megérett a tiszta búza lelet, a

0: Gyerekek, szétüttem a tüzet, most mondd abba a kemencébe, úgy lótom, hogy elég tüzes az ája, most ma Margitka szakíjótok ki a kenyérkét, hogy még a szakájtón is tudjon kelni, azt akkor ma utána be fogjuk rákni, gyerekek, mert ma most jó lesz ez a kemence, és elmegy az idő, tudjótok, hogy most is kell csinálni azért. Sok jó dolog van itthon.
1: Jó, szemvonóval kihúzzuk a tüzet, ugye? Akkor még ki kell ezt ecsetőni is, hát ez még nem jó, mert hamus, hát mi lesz vele a kenyérrel? Jó, jó, kell a szakájtón a tészta, most már meg lehet csinálni. Most már be lehet rakni majd lassan a kenyeret.
2: Mindjárt készíted ma a szakájtókba ruhát, szakájtó ruhát, és szakítjuk ki a kenyeret.
0: Látom már, Vitka, hogy ma értesz valamit a dolog, ha kanyítasz.
1: Hát ma muszáj. Én vagyok elő.
0: Igen, hát ma ne is hát magadat, hogy a fiatalok túl tegyen rajtad.
3: Jó csinálják, nagymama?
2: Jó, bizony, jó. A ügyes a anyom, az nagyon ügyes, úgyhogy merem rábízni a Jankalkot, hát tanuljak.
0: No, gyerek.

0: Nehezebb, nem egy furma, ugye? Hát ezt ott most elosszuk ezt a tésztát, előbb kitakítunk, van 4 langost itten. Na gyerekek, mennyi langos legyen?
1: 4.
0: Hányan is vágyunk?
2: 4.
0: Ott lehet itt 5 is, mert ott emberek szeretik ezt a langost nagyon, enyém különösen. Meg fog hagymaozni, meg libazsírozni. Ja, ez neki a legjobb étel, a langos. Most is mondta, mama, de nekem langos csinálja. Mondom, jó fogok papa csinálni.
1: Honnét kezdjük? Mellik végéről.
0: Erről végéről kezdjétek, hogy legyen egy kis hely. Uh-huh. Ott tudjátok összegömbölyíteni. No, majd mutatom a gömbölyítést. A gömbölyítést így kell csinálni, még csak sima nem lesz, addig fogjátok ezt gömbölyíteni.
3: Maroknyi tésztát kell?
0: Nem, nagyobb tisztot, ez még most csak a langos, csak mutatom ezen neki, ott, hogy kell gömbölyíteni.
2: Előbb ebből te vegyük ki, nem?
0: Ebből
2: veszünk egyet, jó lesz ez így, csak ebből nehezebb kiszedni. Na de majd összegömbölgetjük, valahogy megoldjuk.
0: Kicsi a teknő, nem jó teknőt hoztam, de nem állják a szabát. Jaj,
2: tisztet.
0: Kis teknőt hoztam.
2: Majd most ezzel kell itt kínlódani. Na de majd megcsináljuk valahogy. Ahogy megtanuljuk, úgy lesz.
0: Szánja mindegy, ennek már drungó.
2: Tedd ide vissza, és akkor itt.
1: Itt,
2: mert nem, hol fogjuk?
1: Ugye nem lehet?
2: Júj, nem jó lesz, kikapok a mamától. Mit fog szólni, hogy nem jó csinálom?
0: Nem baj, fiam, majd mostor jobb lesz. Tudod, egyszer előszörre nem sikerül a senkinek se. Ez többször kell gyakorolni, a gyakorlat viszi mindent. A kenyérsütőt is, minden munkót.
2: Hát igen, gyakorlat teszi az embert mesterré, mindenhol. Na, itt lesz most ma kiszedni belőle a tésztát, meg lesz belőle a sütni való.
0: Az ott nagy ez a kenyér.
1: Majd veszünk belőle.
2: Melyik nagy?
0: Már nagyon tele van az a szakajtó, hogy kell venni.
1: Ez a kicsi. Kis
0: szakajtó,
1: nagyobb
2: szakajtó. Hát azt kell tenni a nagyobb szakajtó, nincs
0: lehet. Ruhával együtt ott tenni, meg cserélni.
3: Mikor lehet belerakni a szakajtóba a tésztát?
1: Mikor meg van kezdve a tésztát.
3: Mikor meg kell a teknőbe, akkor már csak
0: igen. Most már meg kell, ugye jó a tésztónk, a kemence is jó, kiszakíjuk, mert a kenyérkének a tésztója, akkor jó a bele, hogyha jó, meg kell még a szakajtón. Ha nem jó kell még, akkor nem jó, ugye. Azért, hogy... Hagyjuk, hogy jó még kelljen, de azért kell a kemencő is alkalmazkodni, hogy a kemence is jó legyen, jó leégjen, hogy jó még meg is süljön, hirtelen se legyen, mert ha hirtelen, akkor se jó, akkor a bele még úgy befülleg.
2: Most mondj, gyerekek, ha kiszakítottatok a kenyérkét, kaparjátok ki, az lesz a vakarcska, teszünk bele egy kis töpörtyűt, az nagyon finom, tudjátok, ma ettetek olyat.
0: Ez a jó cipó! Ebből a kaparékból szoktuk azelőtt hányni a morzsót, mert van, aki szereti a morzsóval sütni a kenyeret, van, aki sütni valóval. Én jobban szeretem, hogyha morzsóval sütünk, mert a morzsabb íze van neki, nem a savankós a kenyér, tovább beló, mint a sütni valóval.
2: Gyorsan, gyorsan összekaparom. Ebből lesz a sütni való. Hát ez nagyon kell a következő sütéshez. Akkor mivel fog megkelni a következő kenyére? Nem lesz sütni való.
3: Ami a teknőben marad, maradék, azt szedi össze.
2: Igen, igen, azt összeszedem ebből, ezt összegyúrjuk, és ebből lesz a következő kenyérrel sütni való a kovaszhoz.
3: Aztán van-e valamilyen varázslat a kenyérrel itt Bercelen?
2: Hát bizony szokott lenni ilyen. Kenyeret süttek a szomszédok, ha volt legény, a szomszédban még lány, és akkor altattak a kenyércipót, vagy a kenyérből vágtak így ilyen pilleszerűt, és akkor ma untam, hát mindig adnak, mondom a lányomnak, te mindig elveszed a kenyeret, mondom, meglátod majd a néni, odavarázsol téged a fiához. Azt mondja nekem, édesanyám, többet ne vegye el a kenyeret.
3: Akarta a fiú?
2: Nem, hát sokkal öregebb volt, mint ő, meg kislány volt még, és akkor így belenyugodott, hogy nem iszik inkább kenyeret. De most ma aztán kemencét csináltatott magának, mert most már hazai kenyeret akar enni.
4: Búza, búza, de szép tábla, búza.

0: hagytuk otthon, mindent csak készre vittük megsütni. Hát bizony sokszor elég volt a két kenyeret elvinni, a hatikosar tetején vittük, a kezünkbe vittük a kenyérkosarba. És akkor olyan, mint a malomkerék, úgy vittük haza gyönyörű kenyeret, egy hétig ettük. Hol van ma az?
1: Fiatalasszony korában
0: volt? Fiatalasszony koromban is, igen. Akkor volt jobban. Azután aztán otthon is volt kemence, otthon is sütöttük, akkor ma a túrós lepint, mindent, ma mindent meg kellett tanulni sütni.
1: Azt nem értem, hogy miért emlegeti, hogy ez milyen jó volt, mikor annyira nehéz lehetett.
0: Annyira nehéz volt, de tudtuk, hogy mit eszünk. Amit mi csináltunk, azt ettük, az volt a biztos, azt úgy csináltuk, ahogy mindenki szerette, a család, és az volt a jó. Most meg azt kell megenni, ami van.
1: Monszinén is sok kenyeret sütött?
2: Hát én nagyon sokat sütöttem, sokáig sütöttem a kenyeret. A fene tudja, hogy egy hétig is ettük azt a kenyeret, de soha meg nem savanyodott. Hogy annak mi a titka, hogy most még harmad napra ma savanyú a kenyér, amit a pékségbe. Jó, nagyon finom, amit elhozunk a pékségbe, de ha véletlenül megmarad harmad napra ma, annak nincs az a íza, amilyen meg végig a héten, egy hétig biztos eltartott a hat kenyér, de végig jó volt.
1: Gizin, én is sok kenyeret sütött?
3: Igen, én is a édesanyámtól tanultam, ő tanított rá, hogy kell kenyeret sütni.
1: Itt Bercelen?
3: Bercelen, mert mi itt is laktunk kint a tanyán, ahol most vagyunk, Jákotpusztán. És akkor itt is ugye sok 8 család lakott idekint, és itt majdnem minden nap volt kenyérsütés a cselédek között. Ez nagy uraságé volt ez a tanya, és akkor hát minden... Volt olyan nap, mikor kétszer is ki kellett fűteni a kemencét, mert annyian
1: sütte kenyere. Mikor elég a kemencéből az ág, akkor kiveszik, és akkor a kikotott kemencébe rakják a tésztát?
3: Igen, igen. Egy kicsit kisöprőzzük az alját, hogy ne legyen hamus, és akkor úgy berakjuk a kenyeret, és 2 óra hosszáig az sül.
1: Erzsi néni hol tanult kenyeret sütni?
4: A te édesanyomtól tanultam még kenyeret sütni, mert otthon a csalódba, úgy 5-en voltunk, akkor mikor vérhez mentem menyecskének, ott még nagyobb csalód volt, mert én menyecske voltam, még vő is volt. Ott elég nagy volt a csalód, bizony minden 2 hétbe sütünk 6 nagy kenyeret, azt örültünk, hogyha ugye ritkóbban külött a kemencét fűteni, mert ugye sok munka volt, ott nem értünk róla. Úgy volt, ezt kiszedtük a kemencéből, mikor megmostuk, volt egy kenyérpóca spézbe, oda fölraktuk, azt betakartuk egy ábroszforodni, szóradjon. Ott a szórazabb is volt, de azért megettük, mert nem írtünk róla mindig gondják, minden nap kenyeret sütni. Most nyújtom ezt a langos lepint. Itt vannak ezek a fiatalok, hadlósok, hogy valamikor milyen volt a kemencében sült langos lepény. De ma 2-t megsüttem, ma meg is ették. Hát nagyon ízlik nekik, ők nem tudták, hogy ez ilyen finom, ugye? Mondták, hogy ha ma osszor is sütök, akkor megint süssek nekik langos, mert ez nagyon finom. Ha megsül ez a langos, még van ott vagy 4 darab, akkor utána kihúzzuk a tüzet, és akkor be fogjuk rakni a kenyeret. Most megkevertem a tüzet, mert még úgy gondolom, hogy mindig tüzes az alja, nem akarom, hogy megégjen, még egy kicsit mindig hagyom hamvadni.
1: Jaj, szontja a meleget.
4: Hát igen, jó megsütte a káromot is, de hát meg kell szenvedni.
1: Ez a fémrúd, ez nem melegszik át?
4: Ja, olyan forró, néha csak ruhával tudom megfogni, ha ott tüzesedik.
1: És majd ezt álljon a kenyér?
4: Igen, most ezt fogjuk már berakni. Csak még mindig egy kicsit mondom, kell hamvadni neki. De ma a kenyerek meg nagyon meg vannak kelve, ugye kéne rakni őket.
0: Mama, nem lehet várni tovább. Ma a szakajtóból kijönnek a kenyerek, ma kifele állnak.
1: Viszont néni, honnan volt ennyi szakajtója?
3: Ez még a édesapám munkája. Ő nagyon szeretett télen, ezzel foglalkozott. Aratáskor gyűjtött össze szalmát, ami egészséges, nem volt összetörve, és akkor tűzfavesszőt szedett, és azt volt néki olyan hasító, amivel a fűszfavesszőt 4 felé hasította, azt kidolgozta, és akkor volt egy olyan bőrtok, amivel belerakta ezt a szalmát, a rossz szalmát, összetekerte, és így körbe mindig fonta. És ebből készült a szakajtó.

0: Úgy látom, jól sikerültek a lángosok.
1: Igen, amikor megsülnek a lángosok, jól sikerülnek, örül a gazdasszony, nos, fog sikerülni a kenyér, mert most ez meg kell, szépen megsült, akkor a kenyér is szépen föl fog kelni, és akkor magas kenyerek lesznek.
0: Ez a mi kenyerünk is, ez szerint jó lesz.
1: Ez a mi kenyerünk is ilyen szép lesz, igen.
0: Mire kell ez a toll? A libatoll?
2: Evel nézzük még, hogy milyen forró a kemence, hogyha elég a toll, akkor még nem lehet berakni, mert nagyon tüzes. Még mindig várjuk, mert a toll elégetnene. Még hamványjuk el ennek a tűznek ott. Jó kifűtöttük most ezt a kemencét. Jobb. A nap is fűtje, jó Isten is ad jó meleget itten ránk, ugye. Várni kell, igen.
1: Jaj, jó. Nagyon nagyra sikerült az egyik. Húha. Ez is nagyon nagy. Jó, jó, jó.
0: Miért kell önteni vízzel a lopáton?
1: Hát szép legyen, fényes legyen a teteje. A kenyérnek szép teteje legyen.
2: Nem, nem, szép a
1: tészta.
3: Kicsi a lapot.
1: Kicsi a lapot. Hú,
0: ne legyen a színű erzinéni, szép lesz az.
3: Hol a liszt?
1: Tessék.
3: Így több van. Lisztet kellett volna, azért, hogy könnyebben leugodjon. Majd egyéb is lesz.
1: Tessék.
0: Amikor a kenyeret az előbb berakta a kemencébe, a hat nagy kenyeret, nagyon nehéz lehetett.
2: Ha nehéz volt, egy kicsit mondom, beleforradtam, fajt a kezem, még annyit beraktam, mert nagyon meleg volt, nagyon sütött a tűz, ugye? Meg azért egy kicsit idegeskedtem, és mondom, jó sikerülje, de ott tudlottam, nagyon szépek lettek, majd ha megsül, fölvágjuk, és még lassuk, meg kóstoljuk, hogy milyen, ugye?
0: Kell nézegetni a kemencében a kenyeret?
2: Meg kell nézni, hogy még négyen, mert hogyha megég, ugye, akkor nem jó, és akkor, hogyha jobban fogja, akkor lehúzzuk a tüzet, kihúzzuk a súbért, ha még ugye
0: urlassuk,
2: ami van a kémén, négy olyan plé, azt betoljuk, hogy ne menjen ki a meleg. Mert ha ott kimegy a meleg, akkor nem sül.
0: Azzal szabályozzák a
2: igen,
0: fenti hőfokot.
2: Igen, azzal szabályozzuk a hőfokot, igen. És betakarjuk a tüzet, ugye, először nem, hogy megfogja a kenyeret, ha lássuk, hogy jobban fogja, akkor betakarjuk, vagy lehúzzuk a tüzet, ha még nagyon fogja, akkor kihúzzuk a súbért, az szabályozza a melegset.
0: És 2 óráig kell sülnie?
2: 2 óráig sülnek, mert nagyok a kenyerek. Ha kisebbek, akkor másfél órát sülnek. Igen. Majd mostszor kisebbeket fogunk csinálni, hogy hamarabb megsüljön. Sok lisztet dagasztottunk be, és akartuk, hogy nagyok legyenek.
0: Hát nagyok lettek, nem baj.
2: Nagyok lettek, így van.
0: Mi kell akkor a kenyérhez?
2: Liszt, só, élesztő. Ez víz. Ez a 4 fajta. Ebből ól a kenyér. 5. a krumpli, burgonya. A legelőször avval kezdjük, hogy megfőztük a burgonyot, akkor beosztottuk a sütnivalót, és akkor most nem dagasztok, akkor amennyi kenyér, annyi marék só, bedagasztottuk, hagyjuk kelni, mikor megkelt, majd lássuk, hogy jó a kemence, akkor szakíjuk ki, és akkor, mikor kiszakítottuk a szaglajtóba, és jó megkelt, jó a kemence, akkor berakjuk. Ez a kenyérnek a titka, ugye.

0: szívemet.
1: Na gyerekek, most már letelt a 2 óra, ki kell szedni a kenyereket. Bözsi, majd mutasd meg Margitkának, szedje ő ki most. Hát szokja meg azt is. Jaj, de szépek lettek.
2: Gyönyörű, olyan nagyok, hát én nem is tudom, hogy hogy fogom kifenni. Nem firke, kemence szóljon. Akkora nagyok lettek, nézzék a kenyerek. Jaj, mama, hát nagyon sok...
1: Margitka, teszed ki azt majd, meglátjuk, hogy te kibírod-e venni.
3: Kibizony, nagyon siettünk, hogy jó legyen, most ma örüljünk neki, hogy ilyen szépek. Ugye tudunk mink is, a fiatalok is kenyeret sütni.
2: Hát, urlátom, azt... a takaros asztal lesz te belőletek? Azt... Nem akar, milyen? Mert egyből megtanultatok, hogy hogy kell kenyeret sütni.
4: Igen, most már kérjük, hogy hanyasra vizsgáztunk le a kenyérsütésből.
2: Hát, nem akarok kivételt, mind a kettő, jeles 5-ös.
5: Hogyan ünnepelték régen a Szent István ünnepet, Manci néni, még, mielőtt még alkotmány ünnepelett?
1: Hát én még akkor fiatal voltam. Akkor úgy vallásilag Magyarországot a Szent István királyunk rábízta a szűzanyára. Akkor vallásosan, de nagyon szép ünnepek voltak. Mentünk a Budára, a Szent Jobb körmönetre. Ott én is voltam 2-szer, és rengetegen voltak. Hát nagyon szép ünnep volt. Sütöttünk kenyeret, elvittük a templomba, megáldotta a pap, és akkor megszegte, és akkor szétosztotta ott a népnek.
5: Utána lett alkotmányunk ünnepe, és aztán a rendszerváltás után most újra Szent István ünnep.
1: Most újra.
5: Itt Bercelen hogyan ünnepelték az elmúlt években?
1: Alkotmány ünnepben fölvonulások voltak, nagy fölvonulások. PS időszakban ünnepeltük mind beáratást, csináltunk beáratókoszorút, programok voltak. Fölvonulás mindenféleképpen, minden gyárt, aratók, minden, vagyis hát a TS-ek fölvonultak. De most már, most a utóbbi időben úgy kezd lezenni a falu helyen a Szent István ünnepen.
5: Ezért néhány éve a nyugdíjas klubban bemutatták, hogy milyen volt az aratás, nem?
1: Hát igen, a nyugdíjas klub az bemutatta a aratást. Mink kezdtük meg, igen, fölvették, fölvonultunk. Szép volt, nagyon szép volt.

0: Körülöttem a Berceli nyugdíjas klub tagjai.
1: Molnár Jánosné.
2: Blaszko Ferencné.
3: Bodonyi Józsefné.
4: Lándori Lászlóné. Besztapálné.
5: Blaszko Vincéné.
6: Szarvas Lászlóné.
7: Kaspar Györgyné. Maravik Józsefné.
0: Részt vettek aratásban is?
5: Igen, részt vettünk.
0: Hogyan kezdődött az aratás?
5: Én államgazdaságban jártam, és ott arattam nagybandába. Mentünk hajnalba 2 órakor, 3 órakor, és hazaértünk 10 órakor, és újból másnap, úgyhogy nagyon keveset aludtunk aratás idő alatt. Nem volt úgy, mint most, hogy nincs aratás gépek aratnak.
0: Mégis dalolva arattak.
1: Igen, dalolva arattunk. Én 11 éves voltam, amikor édesapám után tettem a markot, és bizony nagyon sokszor úgy volt, hogy segíteni kellett az idősebb pároknak, hogy én is kiírjek apukám után a sor végére. Hát nagyon-nagyon nehéz volt, az biztos 11 évesen markot szedni. És amikor már cséplőgéphöz jártam, akkor már 14-15 éves lehettem, és a petrencéfe és a szalmát hordtuk fel a kazalra. Hát bizony a kazalba majd belefúltam, mikor kellett fölvinni a kazal tetejére petrencével a szalmát. Azután a törekes lukba voltam a cséplőgépnél, és ott tényleg olyan por van, hogy azt megmondani nem lehet. Szánkat, orrunkat be kellett kötni, hogy a töreket ki tudjuk onnan húzni. Nagyon nehéz munka volt, pedig ugye 14 éves voltam, vagy 15, és akkor elhatároztam, hogy én ezt nem fogom csinálni, és beiratkoztam akkor gimnáziumba, hogy én elvégzem inkább az iskolát, és én ezt a nehéz munkát nem fogom csinálni.
0: Mit jelent ez a marokszedés?
1: Elől ment ugye az arató, vagyis a férfiak arattak, és a nőknek, általában nők szedték a markot. Egy marokkal föl kellett szedni, hogy a következő pár tudja vágni a gabonát utánunk, és azt letettük oldalra. Akkor megint, ahogy haladtunk, ugye, úgy mindig leraktuk oldalra, egy marokkal mindig. És akkor a végén pedig a markokat összeszedtük egy csomóba, kévébe kötöttük, és nagy keresztekbe raktuk be, ahogy jöttek a kocsik, és akkor fölpakolták, és vitték a cséplőgéphez a lealatott gabonát.
0: Volt azért ebben öröm is, nem?
1: Jaj, volt bizony. Hát fiataloknak hol nincs öröm, ugye? Ahol nagyon sok fiatal dolgozik. Hát ugye 14-15, talán még többen is voltunk egy cséplőgépnél, és akkor bizony a fiúk elkapták sokszor a lányokat, és direkt meghempergették a szalmakazalba. Hát ez nagyon nagy élmény volt. Azután meg volt hordóba víz, még a hordóba is, hát nem annyira dugtak bele, hogy megfújjunk, de beledugtak a vizes hordóba is, ugye nyáron meleg volt a hordóba a víz. Hát jó is esett sokszor az a fürdés.
0: Régen az uraság pálinkával kínálta az aratókat, ez átmentődött a TSS világba, és kaptak pálinkát aratás elején?
5: Hát ez úgy volt, hogy mikor arattunk, jött ki a Móri elvtársnak, ugye akkor elvtárs volt, jött ki a Móri elvtárs, azt akkor az emberek, hogy kevés a fél deci arató pálinka. Hát én voltam a legvéznabb, a legvékonabb, azt én is beleszóltam, hogy bizony mondom, mi az a fél deci pálinka. Azt mondja, te csípri, mit akarsz? Te azt mondja.
0: A gazdaságban volt?
5: A gazdaságban volt, igen. Én ezt csak viccből mondtam. Szegény édesapámnak is, te nyugdassa, gyomorfekéje volt, ő nem tudta a pálinkát meginni. Én vittem üvegecskét, de azért egész nap elnyalogattam a ő részét is. Azt nem volt semmi bajom akkor tőle.
0: Hogyan telt az aratás? Tehát nekiálltak reggel a munkának, aztán meddig dolgoztak egyfolytában?
5: Hát hajnal 4 órától 3:30-tól arattunk. Úgy 8 óra felé volt a früstök, és akkor egy picit pihentünk, és akkor délbe ebédeltünk. Az ebéd az pap volt, meg tészta, fölváltva egyik nap ez, másik nap az.
0: Milyen tészta volt?
5: Ilyen túrós tészta, keserű túróval, ilyen jutóróval készült tészta volt.
0: Hogy hívják azt?
5: Itt nálunk, Nógrád megyében ez csíknak mondják. Már mi metélt.
0: Keserű túrós csík?
5: Igen, meg haluska, de ezt úgy szaggastuk lapockán vízbe. És akkor volt utána uzsonnal, addig megint dolgoztunk, egy kicsit pihentünk, akkor dolgoztunk, akkor jöttünk haza 10 óra felé a aratásból.
0: És akkor ebédidőben már elkezdték fonni a koszorút, ugye?
7: Igen, a pihenés alatt fonták a koszorút. Hát ez a koszorú egy kis anyag volt, kis szögletes rongyokat vágtak, és akkor ilyen 3-4 centis szálmaszálat, és akkor úgy fűzték, hogy egy szálmaszál, egy rongy, és akkor ilyen színes rongyból, ez egy ilyen színes koszorú készült. A szalmából még ilyen kosárformát készítettek, és akkor ezt ezzel a szallagokkal díszítették.
0: Mi történt ezzel a koszorúval, mikor elkészült?
7: A földes úr, akinek a tárlóján, vagy akinek a birtokában dolgoztak, arattak, és akkor, amikor a bearatás megtörtént, akkor adták át az úrnak a koszorút. Ő még viszonozta ezt egy ebéddel. Birkát vágott, mert hát általában birka gulyás volt, meg pálinka.
0: Mi történt aztán a földdel, hiszen még nem hagyták magára?
1: Nem, még mikor kint voltak a bogyák, akkor mi jártunk libákkal, és akkor siettünk behajtani a bugyába a libákot, hogy ha már jól lakjonak, mink játszhattunk. Ha jött a gazdája ellenőrizni, akkor gyorsan kizavartuk a útszélire a libákot, ott legeltek. Mikor elment, akkor visszahajtottuk, hogy ha már jól lakjonak. Hát ugye szerettünk játszani tárlón, hát sokan voltunk ottan gyerekek, nagy banda libákkal jártunk. És akkor mi, ami volt elmaradva a tárlón, mi nagyon sokkal azt szedtünk össze csomóba. És akkor hagyikosárral voltunk, arra szépen rákötöztünk, olyan örömmel vittük haza, hogy csoda, nagyon szépeket szedtünk. Sorba raktuk azt a kalaszt, azt megkötöztük, és akkor úgy raktuk rá a hagyikosárral. Leköttük, úgy vittük haza. Mentünk haza énekelve. És az nem számított, hogy meleg van, vagy sok volt a munka, bírtuk csinálni.
0: Udvaroltak a legények is, nem?
1: Igen, estefele jöttek a legények ki a cséplőgéphöz is, igen. Vártuk estefelét, hogy mikor jönnek, és akkor ott ugye persze szórakoztunk is.
0: Hát, hogy ezek az aratódalok ilyen történetekről szólnak, hogy vagy elment a legény és fájt a szívük, vagy lakodalom volt szüretre.
1: Igen, hát amikor eljöttek, hogy vége volt a napnak, hát ugye akinek jött a legény, az haza is kísérte, onnan a cséplőgéptől.
0: Együtt lenni is szerettek, így falubeliek, akik együtt arattak, szívesen voltak együtt?
5: Igen. Akkor vasárnap délután sétálva mentünk az utcán, négyen, öten összekarolva, és akkor énekelve jártunk, akkor az volt a szórakozás. Akkor vasárnap délután, létánia után szokott tenni, hát azt úgy mondták, hogy csiribiri. Akkor ha volt zene, ha nem, énekeltünk, és akkor arra táncoltunk. Mert volt rendes bal is, meg akkor voltak ilyen kisebbek is.
0: Hol tanultak táncolni?
5: Hát mi csak magunktól tanultunk. Ellestük a idősebbektől, hát azt bizony szeretünk táncolni, még most is.
0: Miért örültek annyira az új kenyérnek?
5: Nagyon finom volt az új kenyér. Ha jó búza volt, akkor szép volt a kenyér is. Mert nem mindegy, hogy milyen a búzának a minősége, és hogyha jó minőségi a búza, azt már is lehet állani, akkor szebb a kenyér is.
0: Elmosolyodott.
7: Azért mosolyogtam el, mert hát ugye valamikor megsütöttük a, hát attól függ, hogy családom értem, hogy 6 kenyeret, mert a kemencék voltak 6 kenyeres kemencék, a miénk 12 kenyeres volt, mert nagyon nagy 9 fős volt a család, és akkor megsütötték a kenyeret, nem mindig friss kenyeret értünk, ez tartott 1 vagy 2 hétig. Attól függ, hogy telesüttük a kemencét, ha 12 kenyeret, az 2 hétig tartott. És bizony az nagyon megszáradt, és úgy emlékszek rá, hogy ilyen vizes ruha becsavartuk azt a száraz kenyeret, és egy kicsit megpuhult, és azt tettük, nem a friss kenyeret. A friss kenyér csak 1-2 napig tartott. Jó, krumplis kenyér volt, de 1-2 nap után az megszikkadt, és az újra, meg újra hetekig mindig a szikkadt kenyeret ettük. És az volt az egészséges. Nem voltunk akkor betegek, nem voltunk még akkor gyomorbetegek. Ó, de hogy.
0: Kinél sütöttek még otthon kenyeret?
5: Mi is úgy sütünk kenyeret odahaza. Heten voltunk testvérek, hát nem úgy volt, mint mostan, hogy megvesszük a kenyeret, hanem odahaza sütünk. Nálunk olyan kemence volt, hogy 6 kenyér félt vele, és odahaza dagasztottunk, és akkor süttük a finom friss kenyeret, és még az tartott, addig abból ettünk.
0: Ön nagyot sóhajtott az imént.
2: Én azért sóhajtottam, mert bizony régen nagyon nagy szégyen volt, ha valaki a boltba vette meg a kenyeret.
0: Maguknál is sütöttek kenyeret?
8: Igen, édesanyám is sütött, és mi sokan voltunk testvérek, gyerekek.
0: Hányan?
8: 5-en. És bizony egy hét alatt elfogyott az a kenyér, amit sütöttünk otthon. És akkor általában minden héten kellett sütni kenyeret.
0: Meg volt a napja a kenyérsütésnek?
8: Nem.
0: Akkor elfogyott?
8: Akkor elfogyott, akkor sütöttük. Akkor sütöttük a kenyeret.
0: Maguk is sütöttek kenyeret?
7: Igen. iskolába mentem, iskola előtt bedagasztottam a kenyeret, mert van édesanyja, még hajnalba elmentek aratni, meg hát a munkába, mert ugye aratás az folyamatosan ment, az augusztusig tartott az aratás, és akkor bedagasztottam iskola előtt a kenyeret, szünetbe hazaszaladtam kiszakítani, mondjuk azt, hogy kiszakítani, megformázni, és akkor kosárba raktuk, hetenként két kenyeret sütöttünk, puff, beletettük a szakajtóba, a két szakajtót egybe tettük, a másikot meg fel a háti kosár tetejére, és akkor így vittük a pécsibe. És mikor ott letettük, mert ott órára kellett vinni, mondjuk 11 órára, és akkor két órát sült, egy óra, akkor már lehetett menni a kenyereké, és mikor jöttünk haza az iskolába, akkor mentem a kenyérére kiváltani, és akkor a háti kosár tetejére összeborítva rátette a pék, és akkor úgy vittük haza a friss kenyeret.
9: Mikor férhez mentem, akkor én magamnak otthon sütöttem kenyeret. Nagyon nagy élménnyel csináltam. 5 kiló lisztből szoktam sütni, és akkor mindig babot főztem, mert az ugye könnyebb volt, és akkor az úgy volt beosztva, hogy vinni kell a tésztát, kell menni a kenyéré, és akkor azt nagy örömmel hoztam haza, gyönyörű volt az a nagy kenyér 5 kiló lisztből. Otthon is volt különben kemencénk, amikor anyósomnak akaródzott sütni, akkor ő is begyújtott a kemencébe, és akkor úgy sütöttünk, hogy a sógornőm is kettőt, én is kettőt, akkor ő sütött egyet, nekik kevesebb kellett. És akkor otthon is sütöttünk, de azért javarészt a pékségbe sütöttünk.
8: Én nem sokáig sütöttem a kenyeret, én pár évig, mert mikor aztán megszülettek a gyerekek, én elmentem dolgozni, utána nem sütöttem kenyeret. Akkor a üzletbe vettem meg.
0: Nem volt már ideje kenyeret sütni?
8: Nem volt időm se, meg már nem akartam.
5: Jöttek a üzemek, mentünk dolgozni, és akkor már nem értünk rá a kenyeret sütni. Kényelmesebb volt megvinni a kenyeret, meg hát úgy volt mindenki, hogy talán már nem nagyon süttek oda haza kenyeret.
10: Tehát

0: Erzsi néni élete során hogyan kereste meg a kenyerét?
1: Hát én nekem gyerekkoromban nagyon jó sorom volt, mert édesapomnak 17 hold földje volt, ő gépészkovócs volt, csépült falukban, úgyhogy én akkor nem jöttem úgy Urasókhoz, se Napszomban, hanem odahaza sajolt földünkbe dolgoztunk, két aratunk volt, ott azután szedtem a markot bizony hamar, 12 éves koromban körülött, mert sok volt a föld, édesanyom egyedül volt, harman voltunk testvérek, és akkor két aratótón ugye mi szedtük a markot, mert édesanyomnak meg odahaza voltak az öreg szülők, ugye azt kellett gyomolítani. Hát én géphez csak úgy jöttem, hogy kijöttek a csendőrök, mert Ordason mindenkinek nagyon sok földje volt, ott senki nem akart cséplőgéphez menni, és akkor minden háztól elküldött mindegyiknek, hogy el tudjak a gabonot csépölni, és akkor én édesanyom helyett jöttem a géphez. Nagyon jó volt az, hogy elvicceltünk, elbolondoztunk ott a cséplőgépni. Hát, de úgy gondolom most, ugye van a kombolyok aratnak, hogy a mostani fiataloknak csak jobb, eresztetők nem próbáltak se aratot, se a cséplőgéphez nem jöttek. Ők kényelmesebben élnek, no de hagy is éljenek, hát legyen nekik jó, a gyerekeinknek is, onokainknak is, jobb sorsok, mint nekünk volt, mert ott azért mi sokat dolgoztunk a földben. Hát szüleink még lehet, hogy többet ugye előtte, de ahogy én visszaemlékszek, ott van, én is 71 éves vagyok, ott az imon nagyon sokra emlékszek. Frontuton volt ez a nehéz helyzet, mikor ugye be kellett adni mindent, sertéseket, márhahús, tojást, zsírt, tejet, mindent ugye beszolgoltatni, hát akkor bizony akkor a rendszer volt, sőt, akkor hát nehéz volt megint ott alakulni. Akkor éreztem, hogy olyan nehéz volt, hogy többet kellett dolgoznunk is.
0: Rendszerváltás után?
1: Igen, rendszerváltás után. Mert akkor már elvették a földeket, nem voltak földjeink. Akkor apukomnak is be kellett menni a TSZ-be beolni. Hát én nem jártam a TSZ-be se, mert akkor én üzletben dolgoztam. Hát 13 évet dolgoztam ottan. Anyósom járt, meg édesapom az kocsis volt ott akkor mon TSZ-nél. Ők dolgoztak a TSZ-be. Hát én a TSZ munkót nem nagyon tudom, mert oda nem jártam, ugye. Csak volt még van hasztalja férjemnek, abba dolgoztunk.
0: Nyugdíj volt, vezető volt?
1: Nem. Hogy mondjam, nyugdíj előtt 4 évvel eltűrt anyósomnak a lába comnyaktörése volt, és akkor a büféből ott mentem a gyarba, gyarba dolgoztam még 4 évet, utána elmentem nyugdíjba, és akkor még nyugdíj után visszahívtak a gyarba a konyhóra. Akkor még a konyhón is dolgoztam, és mikor a gyarat beszortok, a berceli gyarat, akkor azóta nem jöttem dolgozni. Idős is vagyok, még van csalód, ugye, hogy elég a csalódot ellótni, olatok ott mindent.
0: Monci néni, mi mindennel kereste a kenyerét élete során?
2: Az én szüleim cselédemberek voltak, harmados fődeket, feles fődeket dolgoztak. Vincellér volt édesapám, 5 voltunk testvérek, bizony én 12 éves koromban szolgálni mentem, mert a 4 gyerek itthon maradt még, és nekem van ruha köllött, hogy legalább annyit keressek, hogy a saját ruhámra, de nem csak annyit, hanem haza is köllött küldeni pénzt, hogy legyen itthon egy kis jobb sors. Sose felejtem el, hogy nagyobb öcséim mindig emlegetik, hogy akkor volt szép karácsonyuk, mikor a Manci küldött nekik szaloncukrot Pestről, mert bizony addig a karácsonyfára is édesanyám sütött, meg csináltunk gyerekek kockacukorból, sejempapírból szaloncukrot. Azután azt szolgáltam én 16 éves koromig Pesten, utána hazakerültem, mert édesanyám megbetegedett, és kellett menni édesapámmal aratni. Akkor azt hívtak nagyon vissza, ahol szolgáltam, de nem mentem, mert került itthon egy udvarlóm, és nem akarta, hogy visszamenjek. Úgyhogy akkor itthon mentem el szolgálni egyik fogorvoshoz. Ott szolgáltam 2 évig, még férhöz nem mentem. Akkor férhöz mentem, hát olyan helyre mentem férhöz, aki olyan jobb agynak tartotta magát. Fődek voltak minden, úgyhogy már akkor azt nem kellett más fődjeibe dolgozni. Otthon dolgoztunk, és akkor abból éltünk meg. Akkor aztán, mikor bejött a 50-es vagy 40-50-es évek, ugye, kaptunk egy kis fődet, úgy lettek a saját fődjeink, abba dolgoztunk tovább, és avval kerestük meg a kenyeret. De panaszkodni nem panaszkodhatok egy részből, mert talán olyan nyugodtabb világ volt, mint mama.
0: Az 50-es évek után hogyan alakult?
2: Hát, nekem szomorú sorsom volt, mert először is meghalt két gyerekem, a két első gyerekem. Akkor a nagy szerelemből lett egy nem rendes házasság. Nem hagytam el az uram, nem voltunk el, de nem éltünk jó. Utána azt csak én dolgoztam, és 60-as években beartam a TSZ-be. Akkor ott voltam. Nem panaszkodhatok a 60-as évekbe. Én mondhatom, hogy nekem nem volt rossz sorom. Szerettem dolgozni, megtiszteltek, megbecsültek a TSZ-be. Vezetőségi tag lettem, tanács tag lettem. A közösséget mindig nagyon szerettem. Úgyhogy sokat dolgoztam, mert lett az két gyerekem még utána, akik aztán fölneveltem őket. Hála Istennek, iskolaztattam őket. A kiskeresetből, amit a TSZ-be kerestem, de nagyon szerettek ott is, mindig azon voltak, hogy a Mancinak legyen munka, hogy föl tudja a családot tartani. Mert nem voltunk el, de ott laktunk egy házba. Ott éltem le az életemet, az uram ott között néznem a udvarba, mert én se tudtam hova menni a gyerekekvel, mert ma akkor fölépítettünk, amit jussoltunk házat a szüleitől, még azt nagyobbra megcsináltuk, és ott éltünk. Ő azt ott volt egy konyhába, ő külön lakott, meg én is ott laktam a gyerekekvel. Neveltem a fiamot, meg a lányomat, és akkor így telt az életem.
0: Egyedül tartotta el a gyerekeket?
2: Egyedül tartottam el. De a gyerekek is dolgoztak, mihant a gyerekem ipari tanuló volt, de már hajnalban, mielőtt elment dolgozni, már akkor kivitt engem a szőlőbe, és még nem kellett neki menni, addig ott kapart velem, és akkor úgy ment haza. Megszokták a munkát, mai napig is szeretnek dolgozni. Hálát adok az Istennek, hogy azért elvultam is, elbírtam végezni mindent. Mindig mondták az asszonyok, nézzétek a Mancit a TSZ-be. Ez nem hozza ide a bánatart soha, mert tudtam, hogy úgyse segít rajta senki, de mutattam, hogy el vagyok. Na, jó vagyok. Hát a mai napban meg Mános, nagyon örülök, mert unokáim vannak. Nem olyan, nem tudom, hogy élünk, de azért hála Istennek jó a fiamval vagyok. Lányom külön van, háza van annak is. Dédunokaim vannak, úgyhogy nagyon meg vagyok. 78 éves vagyok, de hála Istennek ezért is, hogy idáig így bírtam. Nem is panaszkodhatok. Szeretnek, mindenütt szerettek, mindig, és most is a gyerekeim is. Jó gyerekeim vannak, nagyon jó gyerekeim vannak, az biztos.
0: Gizi néni mi mindennel kereste a kenyerét?
3: 8 évig tanyáról jártam iskolába. 8 év után nem mentem tovább tanulni, hanem erdészethez elmentem dolgozni. Ott dolgoztam 3 évet, utána óvoda konyhájára kerültem. Utána dolgoztam gyerekotthonba, a berceli gyerekotthonba. Ott is konyhán dolgoztam. Akkor a TSZ konyháján, úgyhogy mindig így konyhákon végeztem a dolgot, és akkor sajnos 88-ba leszázalékolásra kerültem, és akkor csak otthon dolgozok, amit hát bírok, tudok. A legfontosabb az, hogy békességben, nyugodtságban élni még ezt a kis időt. Férjemmel vagyunk ketten, odahaza lányom már külön él. Két unokám van, két dédunokám van. És ezeknek örülök, dédonokáim, nagyon szeretem, ők is szeretnek itt lenni velem. Én így érzem magam jól.
0: Margit néni mi mindennel kereste a kenyerét élete során?
4: A mezőgazdaságban is dolgoztam. Akkor aztán 70-től a postán dolgoztam. Ott egyesített fölvevő voltam, központkezelő voltam. Azt 21 évig ültem azt az egy széket, onnan aztán elmentem leszázalékolt nyugdíjba. Meg a mezőgazdaság, kertem van, nagy kertem. Fólia benne, 2, azt megművelgetem. Gyerekeknek is van, nekem is van. Meg a többi családtagoknak is szoktam adni, ajándékozni. Hát nagyon nehéz az élet, korán kellett kezdeni, és bizony nagyon sokat kellett dolgozni. Meg még most is, nyugdíjas éveimben is. Az életben a legfontosabb az, hogy ha valaki ma a családot alapít, akkor a gyerekeiért éljen, mert csak akkor vannak békességben. A férjével, hát azzal nagyon-nagyon meg kell lenni elégedve, és hát nagyon meg kell érteni egymást. Mindenféle. Ha állattenyésztésbe segít, akkor ott segít, ha itt segít, ott segít. Mindenütt segíteni kell egymásnak, akkor minden jó van. De ha nem segítünk egymáson, nincs megértés, akkor nincs család.
5: Jó estét kívánok! Július elején, az aratás kellős közepén, az aratási szokásokról és a kenyérsütésről hallhatnak egy műsort, mely 2003-ban készült. Pél Gabriella szerkesztő riporternek a Cserhátban található Bercel község asszonyai meséltek. Adásunk hátralévő néhány percében e vidék dalait Fekete Borbála énekli. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. A következő három órában ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész földet, és nagyon sok magyart hallhatnak nálunk, hiszen a hét előadója a Szentendrei Söndörgő formáció. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, és péntek lévén ma is lesz világzenei koncert, ez is magyar, a Babra zenekar akusztikus koncertjét hallhatják majd. Kellemes péntekesti rádiózást mindenkinek. Én mondom az első pár perc kínálatát. Brazíliában kezdünk, utána pedig a Motivától adjuk a Sosem bánom című dalt. Kellemes péntekestét!

0: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Következik most a hét előadója, a Szentendrei Söndörgő zenekar, amely sok gyerekkoncertet is csinált már, több százat összesen, ahol azt látták, hogy ha a gyerekek hallanak egy minőségi koncertet, akkor az erős hatással van rájuk. Nem azt akarja mondani Erdei Sáron, a zenekar vezetője, hogy itthon olyan emberek élnek, akik alapból nem nyitottak. Ez inkább azon múlik, hogy egyáltalán találkoznak-e időben ilyesmivel, vagy sem. Vagy egyáltalán élő zenével találkoznak-e, vagy sem. De bízik abban Áron, hogy ez szép lassan változni fog. Persze nem csak gyerekkoncerteket adnak. Néhány évvel ezelőtt volt egy emlékezetes koncertjük Belgrádban, páratlan sikerrel. Ennek az emlékeit eleveníti most fel Eredi Csáron, a Söndörgő zenekar vezetője.
1: Ez nekünk egy akkora élmény volt, amit azt hiszem, hogy soha nem fogunk elfelejteni, mert nagyon sok felé járunk a világban, és persze minden jól fogadják a zenénket, de azt hiszem, hogy itt tapasztaltuk meg azt először, hogy milyen az, amikor ténylegesen szó szerint is értik azt, hogy miről van szó. Kicsit olyan érzésünk volt, mint amikor valószínűleg egy nagy rockzenekar mondjuk a slágerét elkezdi énekelni az egész közönség. Olyannyira jól fogadták, és ez valószínűleg részben az is lehet,

0: része, szó szerint az, hogy voltak olyan emberek, akik sírtak. Annyira elszoktak ettől a fajta, hogy ettől a régi eredeti zenéjüktől, hogy nagyon megérintette őket, és hát ezáltal minket is, szóval egy fantasztikus élmény volt. Én nagyon remélem, hogy lesz még alkalmunk visszatérni.
1: Eredi Csáront, a Söndörgő zenekar vezetőjét hallották. Ők játszanak a következő percekben a Holland Amsterdam Klezmer Banddel közösen. Ez 2018-as daluk, a Mooncat.

népek dalait hallják. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Műsorunkban a héten nagyon sok magyar világzene szól. Óráról órára adunk 5 hazait az elmúlt 5 év terméséből. Bársony Bálint és a Magyar Rapszori projekt nyitja a sort. Aztán a Szélműves zenekartól halljuk a Hora de la Nord című felvételüket. Harmadiként a Besodrom játszik Elment a madárka, utána pedig Csinszka énekli Intim Acid című dalát. Az ötös fogat végén pedig a Kerekes Band játszik. Elsőként egy magyar-kínai együttműködés Bársony Bálinttal és a Magyar Rapszori projekttel, valamint Bai Dongguával. Így szól közös daluk, félig magyarul, félig kínaiul, a Megrakják a tüzet.

Világzenei válogatásunk szól, a népek dalait hallják a Dankó Rádióban. Ma is lesz nálunk koncert, ahogyan minden pénteken, ezúttal 23 órától a Babra zenekar koncertjét hallhatják. A déli szláv népek és a Balkán ezerarcú zenei hagyományait újjáélesztő Babra Budapesten, kelet és nyugat, kelet-európai meccéspontján, a még élő tradicionális és az újító szellemű városi kultúrák örök olvasztó tégeiben alakult meg. Az öttagú zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és családi szálak fűzik a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, amelynek eredetiségét és lelkületét megőrizve hoznak létre a hagyományos dallamokból új zenei formákat, egyéni hangzásvilág és stílus kialakítására törekedve, dalaikban a Varga melodikai.

Szertezés mellett a ma is élő Budapest környéki délszláv kulturális közösségekben is otthonra lelt, ahol muzsikájával a ma is aktív táncházi élet résztvevője. A formáció egyéniségét a tamburák egysége, a klarinét és a harmonika összhangja határozza meg, melyre koronaként kerül a régies hangvételű többszólamú éneklésmód, ami arra az unikális és kiveszőben lévő repertoárra jellemző, amelyet már csak a közép-európai régióban ismernek a szerb és más balkáni.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Roma muzsikát hallgatunk már is.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Éjfélig tart ma is műsorunk, benne pedig egy óra múlva jön a világzenei koncert a Babrával. Addig pedig még szól zene a hét előadójától, a Söntörkőtől. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Most pedig következzen a Kanizsa csillagai dala. Ez az Elindultam hosszú útra.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most a hét előadójával, a Szentendrei Söndörgő zenekarral. Rengeteg érdekességet megtudhatnak róluk egész héten, és Eredi Csáron sok érdekességet is elmesél a formációról. Ha szerb zenéről beszélünk, akkor a többségnek inkább a Boban Markovics féle rezes banda, vagy az elektronikával felütött turbo folk jut eszébe. De a Szentendrei Söndörgőnél a tambura kapta a kulcs szerepet. Erről a zenekar vezetője, Eredi Sáron azt mondja, korábban a monarchia egész területén elterjedt volt a főként énekkíséretként használt tambura. Mára viszont szinte csak Magyarországon Mohács és Pohász környékén játszanak rajta. Gyakorlatilag konzerválódott egy zenei hagyomány, amit az anyaországi szervek is elfelejtettek. Amikor a Söndörgő Belgrádban játszott, azt mondja Áron, hogy megdöbbentő volt látni, hogy a közönség tambura előadásban fel sem ismeri saját népzenéjét. Az énekes számoknál viszont kapcsoltak, tömegek énekelték a mindig aktuális dalokat. Szerelemről, szép lányok becserkészéséről, és elképesztő buli lett belőle. Következzenek most ők, a Szentendrei Söndörgő játszik a Dankó Rádióban, a daltőlük a Cigáncsica.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét adunk, következik újra egy ötös fogat. Öt magyar világzene az elmúlt öt évből, a Karaván Família nyitja a sort. Aztán Stenkes kapitány muzsikája következik Derje Ocsákkal, az Anan Varmi Dur című felvételt halljuk a török énekesnő hangján. Harmadiként Szabó Balázs bandája játszik, a dalban Lakatos Mónika közreműködik. Meghallgatjuk tőlük az Örök Lét című felvételt, majd jön a Pannonia All Stars Ska Orchestra a Széles a Balaton vize című népdal feldolgozásával és Nádasdy Fanni énekével. Az ötös fogat végén pedig a Canaro zenekar játszik, Orbai Lilla és Isabella Cosanel közreműködésével a Je t'aimerai című dal szól tőlük. Elsőként akkor hallgassuk a Karaván Família dalát, ez a Varikanak, vagyis Valamikor.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

népek dalai szól a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk világzenei koncert. Ma 23 óra után a Babra zenekar koncertjét hallhatják. A formációt 5 barát alkotja, a nagybőgő mögött egyedülálló módon a zenekar egyetlen női tagja áll. A fiatal zenészek a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen felbúválódtak csapattá, illetve szintén családdá. Részben családi kötődésből adódóan az együttes zenei identitását alapvetően két magyarországi multikulturális közeg, Bács-Kiskun megye és Budapest határozza meg. Zenéjüket kiváló struktúrált hangszerelés és stílusos többszólamú vokális megszólalás jellemzi.

Kar fontos hangszere a tambura, amely valaha a szomszédos délszláv népektől zengett át hozzánk. Azt mondják, a tambura zene lassan bódító párát eresztett a Kárpát-medence felett. Ők pedig most Kábultan szívják magukba ezt a dús, napfényes, légies muzsikát, ami megcsiklandozza a lelket. A Babra muzsikája a sokszínű délszláv népzenei vonal megvastagítója, miközben frissíti és színesíti azt. A csapat gyorsan a főváros egyik népszerű városi folk együttesévé vált. Hamarosan indul a világzenei koncert a Dankó Rádióban. Ma este 23 órától a Babra zenekar akusztikus.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntek esti koncert, amelynek főszereplője ezúttal a Babra zenekar.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Indul a Dankó Rádióban a szokásos péntek esti koncert, hiszen ilyenkor 23 órától mindig koncert szól nálunk. Ma este a főszereplő a Babra zenekar, amely a déli szláv népek és a Balkán ezerarcú zenei hagyományait éleszti újra Budapesten, kelet és nyugat kelet-európai meccéspontján. Az öttagú zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és persze családi szálak főzik a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, amelynek eredetiségét és lelkületét megőrizve hoznak létre a hagyományos dallamokból új zenei formákat egyéni hangzásvilágban. Dalaikban Varga Veronika énekel. Most azt a koncertet hallhatják, amelyet a Petőfi Rádió Akusztik című sorozatában adtak 2019-ben Budapesten. A következő majdnem egy órában a színpadon a Babra zenekar.

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy élmény ez, kicsit olyan egyébként, mint amikor tényleg úgy kisgyerekként az ember nézi, hogy akkor hú, akusztik, milyen menő, és akkor most játszhatunk itt egy koncertet. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a pillanatot megbecsülni, és hát képességeinkhez képest hozni a formát. Délszláv népzenét játszunk, magyarországi délszláv népzenét, Alsó-Szentmárton kis falucskájából táncdallamokat fognak hallani.

Köszönjük szépen! Következő dalunk egy szerb cigány nóta lesz, mit Sábán Bajramovićtól tanultunk meg, és ez az én kedvenc dalom.

0: A Dankó Rádióban ma este a Babra zenekar koncertjét hallják.
1: Köszönjük szépen. Hát a főhangszerénk a tamburák. El kell mondjam, hogy mi beleszerettünk a tambura zenébe. Úgyhogy reméljük, hogy aki például ezt a koncertet megnézi, az egyel közelebb kerül ahhoz, hogy tambura zenét hallgasson, és hogy élvezni tudja.

Nagyon szépen köszönjük. Hát engedjék meg, hogy pár szót mondjuk a zenekarról. 2019-ben betöltöttük 5. életévünket. Nagyon sok minden történt velünk ez az 5 év alatt. Nemrégiben megjelent az első lemezünk. A tambura zenén kívül, illetve a magyarországi délszláv nemzetiségek zenéjén kívül balkáni népzenével is foglalkozunk. Következőben makedón tánzdallamot fogunk eljátszani.

0: Ma este a Dankó Rádióban a Babra zenekar koncertjét hallják.
1: A népzene egy műfaj. A könnyű zene szintén az, és most könnyű zenei műből táplálkozva átalakítottunk egy számot. Úgyhogy mi is igazán magunkénak tudjuk érezni. Molnár Ferenc Karamell egyik számát, a Jelenés című számot tettük a műhelyasztalra, és hát reméljük, hogy a végeredmény az sok embernek tetszeni fog. Nekünk már kezd tetszeni, úgyhogy egy kicsit gyakorolgatjuk, és kiváló lesz. Most is az lesz.

Nagyon szépen köszönjük. Most pedig a színpadra szólítanánk valakit, Bence Mátyásnak hívják. Na most Matyi annyiban egy olyan figura, aki egy olyan vendég, aki talán a délszláv népzene világából kevésbé ismert, mert ő inkább a magyar népzenét játsza. Viszont úton van felénk.

0: A Dankó Rádióban ma este a Babra zenekar akusztikus koncertjét hallják.
1: Bence Mátyás!
2: És akkor koncertünk utolsó száma következik. Egy szokás éneket fog Veronika elénekelni a Szent Iván éjről, és ez a dal nem máshonnan, mint a Dráva mentéről jött ide hozzánk, Budapestre, az A38-ra.

A péntek esti világzenei koncertet hallották a Dankó Rádióban. A Balkán ezerarcú zenei világát mutatta meg Budapestől a formáció. A 2019-es akusztik koncertet hallottuk a Babra zenekartól. Legközelebb világzenei koncert jövő héten is, pénteken este 23 órától a Dankó Rádióban.

mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, hétvégén sem maradnak világzenék nélkül. Szombaton és vasárnap Popovics László várja önöket este 9 órától. Ma a gyártásvezető Sztrányoszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, én pedig a szerkesztőműsorvezető Szabó Tamás vagyok. Köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Mi csak az

miért nem lehet elfeledni azt, akit szerettünk? Miért nem lehet most

aki élt egy életen át, csak hiába vágyunk. Hogyha minden úgy lehetne, ahogy azt szeretnék,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A következő 1 órát töltsük együtt itt a Magyar Zene Rádiójában. Már is kezdődik a 20 csak prímás. Gyönyörű szép Tündérország. Dankó Pista és Szabolcska Mihály hallgatójával kezdődik adásunk. Bányai Márton énekel, és Nyári László zenekara játszik. Utána Révfi Géza és Gárdonyi Géza andalgója, Gál Gabriella előadásában lesz hallható, 3-szor füttyentett az aradi vonat. A művésznőnek Jónás Mátyás zenekara játszik, tartsanak velünk!

0: hallok, ezt látod, itt vagyok.
1: Hallgató Csárdás és Friss szól a folytatásban. A Friss Kéler Béla és Adorján Sándor dala Csendül a nóta. Lukács Anita énekel majd 2021-ből ifja Berki Béla zenekarának társaságában. Dr. Végbertalantól megtudhatjuk, mi a gyógyulás legjobb módja, ahogy Vas Gábor és Bicskei Dániel megírták Csárdásukban. De most még Farkas Béla hallgatója jön, tudok-e majd felejteni? Berki Péter együttese játszik Szeredi Krisztinának.

Három Dankó klubos felvétellel folytatjuk a Hús csak prímást itt a Dankó rádióban. Künnapusztán szántok vetek. Bodrogi Zsigmond dalát Kolostyák Gyulától és Balázs Tamás zenekarától halljuk a Réfülöpi szabadtéri színpadról a 2024-es évből. 2018-ból Jász Szent Lászlóról is hallhatunk egy felvételt. Ez Bányai Aladár és Marszali Frigyes csárdása Rózsakertben, hogyha járok. Gáspár Anninak Johann János zenekara játszik. Majd Újvári Marika elénekli nekünk Ötvös Adorján és Harmat Imre frissét Vége, vége, vége már címmel. A Tatabányai Vértes Agórája kulturális központban készült felvételen Tordai Zoltán zenekara muzsikál majd.

Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából. Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni? Nos, Sándor Jenő és Kellér Dezső hallgatójára már annyit sem kell várni. Hamarosan Farkas Zsolt énekel a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarával. Utána pedig szentírmai elemér dallamaival Petőfi Sándor egyik verse szól, Híres város az Alföldön Kecskemét. Jenei Gábornak Toki Balogh Ernő zenekara muzsikál.

önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallják, ez pedig benne Hús csak prémás című műsorunk, melyet egy Csárdással folytatunk már is. Fáj a szívem, Horváth István és Csüri Edit nótáját Dancs Anna Mari énekli. A művésznőnek Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból idősebb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Sőt, a művészektől egy ráadásdalt is kapunk majd, sűrűn esik az eső. Utána ugyanebből a műsorból Kalina Enikőt és Miskolci Balogh Zoltán zenekarát is halljuk, egy friss előadóiként, Fattyú Gyertyát égetek én. Majd őszi eső huldogál a levélre, Lakatos Miklós együttese játsza el Sándor Jenő és Sejmesi Sejderezső dalát.

volt ez jobb is, lesz is még. Hajnal Nikolett énekel pillanatokon belül Novai László és Horváth Gyula frisse Hankó József zenekarával közösen hangzik el. Előtte a 2024-es év életműdíjasát, Madarász Katalint halljuk, azt a kutya mindenit a világnak. A művésznőnek Tordai Zoltán prímás vezetésével Jónás Géza együttese muzsikál. Ányos Laci saját Egy éjszaka című dalát énekli, archív felvételről, de most még egy másik Ányos Laci dal szól, egy hallgató, nem én lettem hűtlen hozzád, és az előadó Szabó Szilvia.

egy éjszaka csak egy szálhold világít. Egy csillag van, a többi az nem számít. Nem kell nékem száz szerető, egy hű legyen. Azt az egyet száz helyet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, rákjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz ránk bort meg cigány, szép elsorba, ott hagyom és elmegyek a pokolba.

tegnap előtt bizonyisten megesett. Feleségem szőrén szálán elveszett. A legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném, csak nékem nincsen olyan szerencsém.

Egy asszonynak 9 a leánya. Pataki Istvántól hallgathatjuk hamarosan a csárdást. Előtte Csala Judit is csárdással érkezik, valamint Sárközi Béla zenekarával. Áll a malom, áll a vitorlája. Berényi Lajos szerzeménye előtt Váradi Sándor és Bicskei Dániel hallgatója szól itt és most Molnár László előadásában.

Ez volt a Répa, Répa, Sárga Répa 2016-os felvételünkről. Szerdahely János és Marcali Frigyes dalát Farkas Ruzika énekelte el, a művésznőnek pedig Tordai Zoltán zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, egy felvételre még biztosan van időnk itt a Húscsak Prímásban. Ez Olá János szerzeménye lesz a koncertcsárdás, Olá János és zenekara tolmácsolásában. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, örülök, hogy az elmúlt egy órát is együtt tölthettük el itt a Dankó Rádióban. További kellemes időtöltést kívánok, jó szórakozást, tartsanak velünk a folytatásban is. Orvai Noémi.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek a műsor